A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: tip.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Dacia.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. 3600 milliárdból indul vasútfejlesztés. Elkapták a ferencvárosi dílert. Úszó EB lesz magyar reménységekkel. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Már megjelent az erről szóló kormányhatározat, közölte Vitézy Dávid miniszter. A 10 éves program révén csak nem 3600 milliárd forintból újulna meg a hazai kötött pályás közlekedés. Korszerűsítenék egyebek mellett a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét vonalat, a Miskolci és Szegedi fővonalat, valamint a HÉV hálózatot. A beruházás keretében HÉV és Intercity járműveket szereznek be, és megszépítik az állomásokat. Őrizetbe vették az általános iskola mellett tiltott szert árusító dílert. A ferencvárosi rendőrök egy 31 éves férfit kábítószer kereskedelemmel gyanúsítanak, négy vásárlója ellen pedig drogbirtoklása miatt indult eljárás. Az egyenruhások lakossági bejelentések alapján visszatérően ellenőriztek több 9. kerületi ingatlant és azok környékét. Az üzért az Ernő utca közelében kapták el, állítólag kristályt értékesített. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések. Ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai. Mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
2: Négy témában készítettük el ezeket a segíranyagokat, amiből kiemelnék kettőt. Az egyik anyagunkat kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek.
1: Magyar sztárok sora úrik medencébe a ma kezdődő párizsi úszó Európa-bajnokságon. A legnagyobb esélyesek között van Kós Hubert, aki 6 egyéni számban nevezett, és 100 valamint 200 méter háton is esélyes a legfényesebb éremre. Rajthoz áll Milák Kristóf is, akitől 100 és 200 méter pillangón várható kiemelkedő eredmény, majd Németh Nándor 100 gyorsan utasíthatja maga mögé a kontinens legjobbjait. Ma is nagyon meleg lesz, napos időnk van, legfeljebb kevés felhő lehet az égen, csapadék nem érkezik. 35 fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. Holnap is folytatódik a kánikula, csak északon, északkeleten, valamint néhol nyugaton eredhet el az eső. Napközben egyre több felé megélénkül a légmozgás. Szerdán egy hidegfront érkezik, aminek a hatására átmenetileg mérséklődik a hőség. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

tudják, ki vagyok, fel sem tudják fogni azt, hogy én nekik egy körbe tükröt mutatok. Keresem az ajt, egy élményt, mi megmarad, fölrakom az életem pirosra, se baj, ha feketén ragad. 10

0: mondok. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj le mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2027. augusztus 10-e, reggel 6 óra van. Ez a Pagebook, a 101 hét Best FM-em.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101 hét Best FM, Pagebook.
1: Augusztus második felében érkezik az iskolakezdési támogatás. Rengeteg szabadtéri tűzhöz riasztják a tűzoltókat. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Idén augusztusban azok a gyerekek, akik jogosultak rá, iskolakezdési támogatást kapnak. A 100 000 forintos támogatás első részletét, 50 000 forintot a Magyar Államkincstár utalja ki vagy küldi meg postán a jogosultaknak augusztus 24-éig. A kormány közlése szerint a támogatás a családi pótléktól elválasztva külön utalásban, illetve postaszelvénnyel érkezik. A második 50 000 forintos részletet a jogosultak utalvány formájában kapják meg november 30-áig. A Magyar Posta keddig fenntartja a hőség miatt elrendelt intézkedéseit. A társaság szombaton azt közölte, ma és holnap a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Az érintett egységek listája a társaság honlapján érhető el. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amivel legkésőbb 11 óráig visszaérnek bázis postájukra. Az intézkedések miatt a kézbesítésben és a csomagfeldolgozásban előfordulhatnak lassulások. Az elmúlt héten számos nagy kiterjedésű szabadtéri tűz volt Magyarországon. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint egy hét alatt hárman is tűzben veszítették életüket. Az esetek közül az egyik Baranyában történt csütörtökön Cserkúton. A tűzoltók ezzel kapcsolatban arra hívják fel a figyelmet, a szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza. Másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, vagyis erdőkben, fásításokban és ezek közelében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is tilos a tűzgyújtás. Visszakerült jogos tulajdonosához egy ellopott szerszám. A rendőrségre a napokban érkezett bejelentés, hogy augusztus 3-áról 4-ére virradóra egy bakócai telephelyről eltűnt egy nagyértékű láncfűrész. A rendőrök rövidesen azonosították azt a 31 éves tormási férfit, aki gyanúsítható a bűncselekmény elkövetésével. Ő a kihallgatásán beismertetettét és elmondta, hogy már túladott a láncfűrészem. A lopott eszköz végül a férfi egy ismerősétől került elő. A holmit a rendőrök visszaadták tulajdonosának, a 31 éves férfi ellen pedig lopás miatt indított eljárást a komlói rendőrkapitányság. Újabb helyszíneken várható adóhatósági ellenőrzés. A NAV tájékoztatása szerint a héten szerdán Szigetváron, a Szent István lakótelepen található üzleteket, csütörtökön pedig Lánycsókon a boltokat és vendéglátóhelyeket keresik fel a revizorok. Emellett folytatódik a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítók ellenőrzése is a megye egész területén. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Miután a hétvégén megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a magyar közlönyben. A tervek szerint 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újulhat meg a hazai kötött pályás közlekedés. A program részeként megkezdődhet a pécsi fővonal átépítésének előkészítése és új közlekedési csomópontok kialakítása is. Augusztus 29-én a Mohácsi csata 500. évfordulóján mutatják be Mohácson Szamor György Mindig itt leszünk Mohács 500 című musicaljét. A Budapesti Operett Színház előadásában a főbb szerepekben Tassonyi Balázs, Nagy Alma Virág és Szomor György lesznek láthatóak. A szabadtéri előadást a város főterén láthatja majd a közönség augusztus 29-én este 8:30-tól, az eső nap pedig augusztus 30-a. A musical kőszínházi premierjét szeptemberben tartják Budapesten. Újabb fontos szakaszához érkezik a Mohácsi Városközpont fejlesztése. Az önkormányzat tájékoztatása szerint augusztus 11-től megnyitják a Szabadság utcai parkolóhelyek jelentős részét. A megújult parkolóban az eddigi párhuzamos helyet merőleges parkolóhelyek várják az autósokat, és 28 új hely is használhatóvá válik. A Szabadság utcában ezzel együtt továbbra is zajlanak a fejlesztési munkák, így a szakaszon változatlanul forgalomkorlátozásra kell számítani. Bőven volt dolguk a mentőknek júliusban. Az Országos Mentőszolgálat a hétvégén azt közölte, az év 7. hónapjában több mint 116 ezer beteget láttak el országszerte. Júliusban 23 esetben vízbefulladással, 141 esetben hőgutával és hőkimerüléssel kapcsolatos esethez riasztották őket. A közlekedési balesetekkel kapcsolatos esetek száma pedig megközelítette a 3200-at. A mentők azt is hozzátették, egy hónap alatt a 1830-as ügyeleti vonalon több mint 52 ezer hívást fogadtak. Újabb beszerzési eljárás zajlik Komlón, a Kökönyöst és a Belvárost összekötő lépcső felújítására. Azért indították el az újabb ajánlattételi eljárást, mert eddig nem érkezett be elegendő érvényes ajánlat. Az eredmény várhatóan augusztus 13-án válik ismerté, és ha ezúttal beérkezik a szükséges számú érvényes ajánlat megfelelő vállalási árral, hamarosan megkezdődhet a felújítás aktuális üteme. A héten megkezdődhet a Nyár utca útburkolatának helyreállítása Komlón. A területen az ivóvízhálózat az elmúlt hetekben teljesen megújult, most az útépítési munkák következnek. A munkák befejezési határideje augusztus 31-e, így a tervek szerint a nyár végére az utca megújult útfelületet kaphat. Megújult a helyi szolgáltatóház környezete, új közösségi tér jött létre, és korszerű körforgalom épült Európai Uniós fejlesztési forrásból Siklóson. Mindezt a Vármegyei Önkormányzat közölte rádiónkkal. A beruházás 300 millió forintos Európai Uniós támogatással valósulhatott meg, eredményeként pedig a körforgalom mellett egy új közparkot is kialakítottak, zöld felületekkel, szökőkúttal és új parkolóhelyekkel. A Magyar Falu program részeként folytatódik a temető fejlesztése Szászváron. A település mintegy 8 millió forintot nyert a beruházásra, ebből a temetőbe felvezető utat állítják helyre. A szakasz új aszfaltburkolatot kap, emellett egy nem működő kegyeleti berendezés helyett újat is vásárolnak. Egy másik projekt részeként a szászvári sírkert digitális feltérképezésén túl elvégzik a sírok és egyéb információk digitalizálását is. 21. alkalommal rendeznek falunapot Bogádon. Az idei rendezvény időpontja augusztus 15-e szombat. A nap futóversennyel indul majd a helyi labdarúgó pályán, majd 9 órakor kezdődik a főzőverseny a B2-téren. Ma délig még lehet nevezni a versenyre telefonon vagy e-mailben a szervezőknél. A nap folyamán játszótér, kézműves sarok, póni lovaglás várja a vendégeket, miközben a színpadon táncosok, zenések, mazsorettek és nyugdíjas színjátszók váltják egymást. A rendezvény zárásaként este egy DJ muzsikál majd. Ez volt a Pécsbook, a 101 hét Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM, a legnagyobb sztárok, régen hallott dalok. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? A legnagyobb kedvenceink.

0: legjobb zenék. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok augusztus 10-én, hétfőn, Isten éltesse a névnapos lőrinceket, és sok boldogságot kívánok a szülinaposoknak is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, ATV Let You Go, nem sokára az Enigma és a The Rasmus is jön, hívható SMS Viber, 20-as 55-55-155.
0: Best FM.

0: Best of FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az új hét első napján, augusztus 10. Lőrinc napja, Szent Lőrinc napja. A néphagyomány szerint a mai nap után már nem jó a dinnye. Úgyhogy ma még gyorsan együnk dinnyét, közben pedig hallgassuk a legjobb zenéket a 90-es és 2000-es évekből. The Rasmus in the Shadows, így megy tovább a hétfő reggel.
1: Best of FM, a legjobb zenék.

0: legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.
2: Fehér.

Lak az utam legvégén. Kiben bízhatok, ha elárul az élet? Végállomás, és le is járt a bérlet. Megfogadtam, nem alszik ki a fényed. Édesapám, nem tagadom a véred. Problémát

0: Best FM a legjobb zenék a hét közepén, újabb száraz hideg front mérsékli majd 5-6 fokkal a levegőt, addig viszont ma és holnap még átléphetjük a 35 fokot. Részletes időjárás jelentés hamarosan, mindjárt 6:30. Jó reggelt, Iblárokkal készülök a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Augusztus második felében érkezik az iskolakezdési támogatás a jogosultakhoz. 35 fokig emelkedhet ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Idén augusztusban azok a gyerekek, akik jogosultak rá, iskolakezdési támogatást kapnak. A 100 ezer forintos támogatás első részletét 50 ezer forintot a Magyar Államkincstár utalja ki vagy küldi meg postán a jogosultaknak augusztus 24-éig. A kormány közlése szerint a támogatás a családi pótléktól elválasztva külön utalásban, illetve postaszelvénnyel érkezik. A második 50 ezer forintos részletet a jogosultak utalvány formájában kapják meg november 30-áig. Megújult a helyi szolgáltatóház környezete, új közösségi tér jött létre, és korszerű körforgalom épült Európai Uniós fejlesztési forrásból Siklóson. Mindezt a Vármegyei Önkormányzat közölte rádiónkkal. A beruházás 300 millió forintos Európai Uniós támogatással valósulhatott meg. Eredményeként pedig a körforgalom mellett egy új közparkot is kialakítottak, zöld felületekkel, szökőkúttal és új parkolóhelyekkel. 21. alkalommal rendeznek falunapot Bogádon. Az idei rendezvény időpontja augusztus 15-e szombat. A nap futóversennyel indul majd a helyi labdarúgó pályán, majd 9 órakor kezdődik a főzőverseny a B2-téren. Ma délig még lehet nevezni a versenyre telefonon vagy e-mailben a szervezőknél. A nap folyamán játszótér, kézműves sarok, póni lovaglás várja a vendégeket, miközben a színpadon táncosok, zenések, mazsorettek és nyugdíjas színjátszók váltják egymást. A rendezvény zárásaként este egy DJ muzsikál majd.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Burkolatépítési munkákat végeznek a héten Pécsett a hatos úton, a Petőfi utca és Megyeri tér közötti szakaszon, valamint az 58-as úton a Biokom székház és a Rakéta utca között. Mind a két helyszínen sávlezárásokra kell számítani. Sávlezárás lassítja a forgalmat az Atinai úton is közműépítési munkák miatt. Pécsett a Jakab-hegyi úton sérült vízvezetéket javítanak, a Felső-Makárdülő bevezető szakaszát a munkák miatt lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint a héten is melegünk lesz, másodfokú hőségriasztás van érvényben. Ma az ország nagy részén derült napos időre számíthatunk, a délutáni órákban helyenként megnövekedhet a felhőzet, egy-egy kisebb zápor elszórtan kialakulhat. A déli-délnyugati szél többfelé megélénkülhet, a hőmérséklet napközben 35 fok közelében tetőzik majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 10-én hétfőn. Forró idővel indul a hét, aztán szerdára száraz hidegfront mérsékli a nagy meleget. Ma és holnap újra több felé meghaladjuk a 35 fokot, aztán a hét közepén 5-6 fokos felfrissülés érkezik. Talán ha nem lett volna a hőkupola, akkor azt mondanánk, hogy embertelen hőség lesz ma és holnap, de így viszont sokat szelidült a hőkupolához képest ez a 34-35 fok. Megy tovább a Deja Vu vonat a Deja Vu-vel. I can't stop a besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 7 óra, jöjjenek a legfrissebb hírek, 7 után pedig generációk találkoznak. New Level Empire, Groove House. És itt lesz DJ Tonka is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Yes. Baby, come on. Hey Martinez, you ready, girl? Come on. Let's do this game.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Indulhatnak a vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Napközben sokat fog sütni a nap. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Miután a hétvégén megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a magyar közlönyben. A tervek szerint 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újulhat meg a hazai kötött pályás közlekedés. A program részeként megkezdődhet a pécsi fővonal átépítésének előkészítése és új közlekedési csomópontok kialakítása is. Újabb helyszíneken várható adóhatósági ellenőrzés. A NAV tájékoztatása szerint a héten szerdán Szigetváron, a Szent István lakótelepen található üzleteket, csütörtökön pedig Lánycsókon a boltokat és vendéglátóhelyeket keresik fel a revizorok. Emellett folytatódik a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítók ellenőrzése is a megye egész területén. Dabrowski Norbert szövetségi kapitány kijelölte a várnai Európa-bajnokságra utazó U20-as férfi vízilabda válogatott tagjait. A PVSK Mecsekfűszért egykori játékosai közül Maser Márk és Tóth András is bekerült a keretbe. Emellett új játékosuk Tátrai Tamás szintén szerepel a bajnokságra utazó együttesben. A várnai EB-n két divíziós formában zajlik a verseny. A magyar válogatott első ellenfele ma délután Görögország lesz, majd holnap este Horvátország csapata következik, szerdán pedig az olaszok ellen zárja az első szakaszt a magyar együttes. A csoport első két helyezettje automatikusan a negyed döntőbe jut.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Teljes szélességében lezárták Pécsett az Ipar utca, Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszát burkolatjavítás miatt. A Battyányi utca a Légszeszgyár utca irányából Zsák utcává vált. A Zsolnai utca egy szakaszán a Mohácsi úti csomópont közelében útburkolat helyreállítási munkákat végeznek. A helyszínen sávszűkület érvényes. Útszűkületre kell számítani a Rákóczi úton is, a NAV előtti szakaszon, ahol betonburkolatot cserélnek. A meteorológusok előrejelzései szerint a héten is melegünk lesz, másodfokú hőségriasztás van érvényben. Ma az ország nagy részén derült napos időre számíthatunk, a délutáni órákban helyenként megnövekedhet a felhőzet, egy-egy kisebb zápor elszórtan kialakulhat. A déli-délnyugati szél többfelé megélénkülhet, a hőmérséklet napközben 35 fok közelében tetőzik majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt az év 222. napján, augusztus 10, Lőrinc napja, Szent Lőrinc napja. A néphagyomány szerint a mai nap után már nem jó a dinnye, úgyhogy gyorsan vegyünk dinnyét. Jók, sőt a legjobbak viszont a zenék, amelyekkel készültem a 90-es és 2000-es évekből. Zenél ebben az órában a Brand New Heavies, nem sokára Rúzsa Magdi énekel, most pedig az Outkast jön a The Way You Move-val.
0: Best FM!

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, augusztus 10-én, pontosan 40 éve a mai napon rendeztek először Forma 1-es futamot a Hungaroringen, illetve 1841-ben Sopronban kőeső esett a Magyar Kurír akkori híradása szerint. Sokan meteoritokra gyanakodtak, az igazság viszont az volt, hogy a talajban lévő apró köveket egy forgószél felkapta, felhordta a magasabb régiókba, majd amikor a vihar ereje lankadni kezdett, a kövek visszahullottak, záporoztak a talajra. További érdekességek augusztus 10-éről. Egy picit később addig szólnak a legjobb zenék, most Justin Timberlake-i a Can't Stop the Feeling a Best of.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM, ha legjobb zenék a hét eleje, még 35-36 fokokat hoz, a hét közepén pedig egy újabb száraz hideg front mérsékli 5-6 fokkal a levegőt. Részletes időjárás jelentés a hírek végén, aztán indítom Britney Spears dalát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Keddig maradnak a hőség miatti intézkedések a Magyar Postán. Napközben akár 35 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A Magyar Posta keddig fenntartja a hőség miatt elrendelt intézkedéseit. A társaság szombaton azt közölte, ma és holnap a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Az érintett egységek listája a társaság honlapján érhető el. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amivel legkésőbb 11 óráig visszaérnek bázis postájukra. Az intézkedések miatt a kézbesítésben és a csomagfeldolgozásban előfordulhatnak lassulások. Augusztus 29-én a Mohácsi csata 500. évfordulóján mutatják be Mohácson. Szamor György Mindig itt leszünk, Mohács 500 című musicaljét. A Budapesti Operett Színház előadásában a főbb szerepekben Tassonyi Balázs, Nagy Alma Virág és Szomor György lesznek láthatóak. A szabadtéri előadást a város főterén láthatja majd a közönség augusztus 29-én este 20:30-tól, az eső nap pedig augusztus 30-a. A musical kőszínházi premierjét szeptemberben tartják Budapesten. Újabb fontos szakaszához érkezik a Mohácsi Városközpont fejlesztése. Az önkormányzat tájékoztatása szerint augusztus 11-től megnyitják a Szabadság utcai parkolóhelyek jelentős részét. A megújult parkolóban az eddigi párhuzamos helyet merőleges parkolóhelyek várják az autósokat, és 28 új hely is használhatóvá válik. A Szabadság utcában ezzel együtt továbbra is zajlanak a fejlesztési munkák, így a szakaszon változatlanul forgalomkorlátozásra kell számítani. Burkolatépítési munkákat végeznek a héten Pécsett a 6-os úton, a Petőfi utca és Megyeri tér közötti szakaszon, valamint az 58-as úton a Biokom székház és a Rakéta utca között. Mind a két helyszínen sávlezárásokra kell számítani. Sávlezárás lassítja a forgalmat az Atinai úton is közműépítési munkák miatt. Pécsett a Jakab-hegyi úton sérült vízvezetéket javítanak, a felső makárdülő bevezető szakaszát a munkák miatt lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint a héten is melegünk lesz, másodfokú hőségriasztás van érvényben. Ma az ország nagy részén derült napos időre számíthatunk, a délutáni órákban helyenként megnövekedhet a felhőzet, egy-egy kisebb zápor elszórtan kialakulhat. A déli délnyugati szél többfelé megélénkülhet, a hőmérséklet napközben 35 fok közelében tetőzik majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 10-én hétfőn. Lőrinc napja van. Sok boldogságot kívánok a névnaposoknak és a szülinaposoknak is. 117 éve a mai napon megszületett Leo Fender, hangszertervező, a Fender cég alapítója. Mi lett volna, gondoljunk csak bele, mondjuk Jimi Hendrix-el vagy Mark Knopflerrel, ha nincs Leo Fender. 40 éve ezen a napon először rendeztek világbajnoki Forma 1-es futamot a Hungaroringen. 1959. augusztus 10 megszületett Rosanna Arquette, amerikai színésznő, olyan filmek sztárja, mint a Kétségbeesve keresem Susant, a Nagy kékség, a Bérgyilkos a szomszédom, vagy a Ponyvaregény. Ma 66 éves Antonio Banderas spanyol színész, többek között a Bérgyilkosok, a Zorro állarca vagy a Desperado sztárja. 1961-ben a mai napon született John Ferris, ausztrál dobos, az In Excess alapító tagja. 62 éve a mai napon született Nene Cheri, svéd énekesnő dalszerző. Legnagyobb slágere a Buffalo Stance és a Jusson Dorral közösen előadott Seven Seconds. A sort a 97-es születésű amerikai reality sztár és modell Kylie Jenner zárja. Sok boldogságot még egyszer az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: És egy gyors közlekedési info Tibitől, azt írja: M0 gyálnál M5 felé brutál dugó baleset miatt a másik oldalon meg bámészkodnak. Köszönjük szépen, 0620 55 55 155 ide jött. Rögtön 8 óra, érkeznek a friss hírek, a következő fél órában pedig itt lesz majd Michael Bublé. És Zséda is. Szeretem a Tartunk egy rövid szünetet, aztán szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között, vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertesd ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod, a mi szakértelmünk. Keresd az Okker festékboltban, Pécsett, a Hajnóci utca 6 szám alatt.
3: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
4: irány az I Love Pécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Pécs Café, Pécs, Széchenyi tér 1.
5: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 15-én Wine & Vibe Festival a Villányi Mahol Borászat udvarán. Fennlép DJ Breda Bia, S. Becca, Nigel Stately, Andro, DJ App, Voksán Virág, DJ Boss és DJ Edi. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Jegyek elővételben wineandvibe.hu. A Káptalan Kertben augusztus 14-én fellép a Voicinges, vagy másnap a Belga. Bővebb információ és jegyvásárlás www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
6: Augusztus 15-én a Csempe hajtogatás foglalkozáson ajándéktasak készítő műhely lesz, ahol gyönyörű dísztárgyakat, ajándéktasakokat készíthetünk saját kezűleg. Augusztus 16-án a Pirogránit kertmoziban a Gran Torino című filmet vetítjük. Ez egy amerikai filmdráma, aminek a rendezője és a főszereplője is Clint Eastwood. Augusztus 18-án és 25-én a Varázsóra legkedvesebb kísérleteit láthatjuk. Ez ugye egy válogatás a látványos fizikai bemutatók legkedveltebb fizikai kísérleteiből, és minden alkalommal más-más meglepetés kísérletet is tartogatnak nekünk a fizikusok, mindez a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. A Varázsóra egy másik népszerű bemutatója az Ütköző golyóktól ütköző atomokig címet viseli. Ez augusztus 19-én és 26-án lesz majd szintén a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. Itt főleg mechanikai ütközések, lendület, energia megmaradás, rakétaelv, ilyen témákról lesz majd szó, és persze ezt is nem szárazon fizika órásan, hanem nagyon játékosan és humorosan mutatják majd be.
5: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Indulhatnak a vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Napközben sokat fog sütni a nap. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Miután a hétvégén megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a magyar közlönyben. A tervek szerint 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újulhat meg a hazai kötött pályás közlekedés. A program részeként megkezdődhet a pécsi fővonal átépítésének előkészítése és új közlekedési csomópontok kialakítása is. Újabb beszerzési eljárás zajlik Komlón a Kökönyöst és a belvárost összekötő lépcső felújítására. Azért indították el az újabb ajánlattételi eljárást, mert eddig nem érkezett be elegendő érvényes ajánlat. Az eredmény várhatóan augusztus 13-án válik ismerté, és ha ezúttal beérkezik a szükséges számú érvényes ajánlat megfelelő vállalási árral, hamarosan megkezdődhet a felújítás aktuális üteme. Az elmúlt héten számos nagy kiterjedésű szabadtéri tűz volt Magyarországon. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint egy hét alatt hárman is tűzben veszítették életüket. Az esetek közül az egyik Baranyában történt csütörtökön Cserkúton. A tűzoltók ezzel kapcsolatban arra hívják fel a figyelmet, a szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza. Másfél hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben, vagyis erdőkben, fásításokban és ezek közelében, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is tilos a tűzgyújtás.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Teljes szélességében lezárták Pécsett az Ipar utca, Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszát burkolatjavítás miatt. A Batthyány utca a Lékszeszgyár utca irányából Zsák utcává vált. A Zsolnai utca egy szakaszán a Mohácsi úti csomópont közelében útburkolat helyreállítási munkákat végeznek, a helyszínen sávszűkület érvényes. Útszűkületre kell számítani a Rákóczi úton is, a NAV előtti szakaszon, ahol betonburkolatot cserélnek. A meteorológusok előrejelzései szerint a héten is melegünk lesz, másodfokú hőségriasztás van érvényben. Ma az ország nagy részén derült napos időre számíthatunk, a délutáni órákban helyenként megnövekedhet a felhőzet, egy-egy kisebb zápor elszórtan kialakulhat. A déli-délnyugati szél többfelé megélénkülhet, a hőmérséklet napközben 35 fok közelében tetőzik majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kezeket föl, kinek a kedvenc napja a hétfő? Nem látok egyet, csak ott egyet, igen, Eros Ramazzotti, Il mio giorno preferito, azaz a kedvenc napom, címmel ő indítja ezt az órát, 6 perccel múlt 8, jó reggelt, jó hetet kívánok augusztus 10-én, tehát hétfőn, sok boldogságot a lőrinceknek és a szülinaposoknak, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM, a

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési infók autópályáinkról. Felborult egy kamion az M1-esen Hegyeshalon felé Mosonmagyaróvárnál, a 155-ös kilométernél mindkét oldalon a leállósávon halad a forgalom, a határ felé már több mint 5 kilométeres a dugó. És sokkal nagyobb az M0-áson az M5-ös felé Gyálnál, szintén baleset az oka, a másik oldalon pedig a bámészkodók miatt lassul le a pálya és akadozik a forgalom. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Úgy tűnik, a sztároknak bejön a hétfő. Az óra elején Eros Ramazzotti énekelte a Kedvenc napom című slágerét, most pedig jön az It's a Beautiful Day-jel Michael Bublé a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Nem arról volt szó, hogy vége, hogy hidegfront és lehűlés. Hát ehhez képest forró idővel indul a hét, majd szerdára száraz hidegfront mérsékli a nagy meleget 5-6 fokkal, addig viszont ma és holnap még 34-35 fok is lehet. Valahol tehát újabb adag meleget konzerváltak, és most ez a konzerv kinyílt. Kent Heat címmel a Jamiroquai dala is itt lesz a friss hírek után. Mindjárt 8:30, jó reggelt!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Augusztus második felében érkezik az iskolakezdési támogatás a jogosultakhoz. 35 fokig emelkedhet ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Idén augusztusban azok a gyerekek, akik jogosultak rá, iskolakezdési támogatást kapnak. A 100 ezer forintos támogatás első részletét, 50 ezer forintot a Magyar Államkincstár utalja ki vagy küldi meg postán a jogosultaknak augusztus 24-éig. A kormány közlése szerint a támogatás a családi pótléktól elválasztva külön utalásban, illetve postaszelvénnyel érkezik. A második 50 ezer forintos részletet a jogosultak utalvány formájában kapják meg november 30-áig. Megújult a helyi szolgáltatóház környezete, új közösségi tér jött létre, és korszerű körforgalom épült Európai Uniós fejlesztési forrásból Siklóson. Mindezt a Vármegyei Önkormányzat közölte rádiónkkal. A beruházás 300 millió forintos Európai Uniós támogatással valósulhatott meg. Eredményeként pedig a körforgalom mellett egy új közparkot is kialakítottak, zöld felületekkel, szökőkúttal és új parkolóhelyekkel. 21. alkalommal rendeznek falunapot Bogádon. Az idei rendezvény időpontja augusztus 15-e szombat. A nap futóversennyel indul majd a helyi labdarúgó pályán, majd 9 órakor kezdődik a főzőverseny a B2-téren. Ma délig még lehet nevezni a versenyre telefonon vagy e-mailben a szervezőknél. A nap folyamán játszótér, kézműves sarok, póni lovaglás várja a vendégeket, miközben a színpadon táncosok, zenések, mazsorettek és nyugdíjas színjátszók váltják egymást. A rendezvény zárásaként este egy DJ muzsikál majd.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Burkolatépítési munkákat végeznek a héten Pécsett a 6-os úton, a Petőfi utca és Megyeri tér közötti szakaszon, valamint az 58-as úton a Biokom székház és a Rakéta utca között. Mind a két helyszínen sávlezárásokra kell számítani. Sávlezárás lassítja a forgalmat az Atinai úton is közműépítési munkák miatt. Pécsett a Jakab-hegyi úton sérült vízvezetéket javítanak, a Felső Makárdülő bevezető szakaszát a munkák miatt lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint a héten is melegünk lesz, másodfokú hőségriasztás van érvényben. Ma az ország nagy részén derült napos időre számíthatunk, a délutáni órákban helyenként megnövekedhet a felhőzet, egy-egy kisebb zápor elszórtan kialakulhat. A déli délnyugati szél többfelé megélénkülhet, a hőmérséklet napközben 35 fok közelében tetőzik majd.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Forrósággal indul a hét ma, és holnap még 35 fok körüli maximumra. Sok napsütésre készülhetünk, esni nem fog. Szerdán jön egy száraz hidegfront, ami mérsékli majd 5-6 fokkal a kánikulát. Vannak ezek a száraz hidegfrontok, mint amilyen az előző is volt. Volt, ahol persze esett az eső, de nálunk például a főváros nyugati agglomerációjában nem. És a szerdai is ilyen lesz, száraz hidegfront, szóval kánikulává szelidült a forróság, így indul az új hét. És persze a legjobb zenékkel a 90-es és 2000-es évekből. Simply Red, In There A Lot Of Love, a Besten. Jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Most már két baleset is nehezíti a haladást az M0-áson az M1-es felé. Egy korábbi Gyálnál, az újabb pedig Sziget-Szent Miklósnál. Jó utat, rögtön 9 óra, jönnek a friss hírek, aztán All Summer Long címmel többek között Kid Rock slágere. És hozom a jazz meg azt is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Indulhatnak a vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Napközben sokat fog sütni a nap. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Miután a hétvégén megjelent az ezzel kapcsolatos kormányhatározat a magyar közlönyben. A tervek szerint 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újulhat meg a hazai kötött pályás közlekedés. A program részeként megkezdődhet a pécsi fővonal átépítésének előkészítése és új közlekedési csomópontok kialakítása is. Újabb helyszíneken várható adóhatósági ellenőrzés. A NAV tájékoztatása szerint a héten szerdán Szigetváron, a Szent István lakótelepen található üzleteket, csütörtökön pedig Lánycsókon a boltokat és vendéglátóhelyeket keresik fel a revizorok. Emellett folytatódik a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítók ellenőrzése is a megye egész területén. Dabrowski Norbert szövetségi kapitány kijelölte a várnai Európa-bajnokságra utazó U20-as férfi vízilabda válogatott tagjait. A PVSK Mecsekfűszért egykori játékosai közül Maser Márk és Tóth András is bekerült a keretbe. Emellett új játékosuk Tátrai Tamás szintén szerepel a bajnokságra utazó együttesben. A várnai EB-n két divíziós formában zajlik a verseny. A magyar válogatott első ellenfele ma délután Görögország lesz, majd holnap este Horvátország csapata következik, szerdán pedig az olaszok ellen zárja az első szakaszt a magyar együttes. A csoport első két helyezettje automatikusan a negyeddöntőbe jut.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Teljes szélességében lezárták Pécsett az Ipar utca, Siklósi út és a felüljáró alatti körforgalom közötti szakaszát burkolatjavítás miatt. A Batthyány utca a Légszeszgyár utca irányából Zsák utcává vált. A Zsolnai utca egy szakaszán a Mohácsi úti csomópont közelében útburkolat helyreállítási munkákat végeznek. A helyszínen sávszűkület érvényes. Útszűkületre kell számítani a Rákóczi úton is, a NAV előtti szakaszon, ahol betonburkolatot cserélnek. A meteorológusok előrejelzései szerint a héten is melegünk lesz, másodfokú hőségriasztás van érvényben. Ma az ország nagy részén derült napos időre számíthatunk, a délutáni órákban helyenként megnövekedhet a felhőzet, egy-egy kisebb zápor elszórtan kialakulhat. A déli délnyugati szél többfelé megélénkülhet, a hőmérséklet napközben 35 fok közelében tetőzik majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ahogy a hírek előtt is mondtam, összesen több mint 10 kilométeres a dugó az M0-áson az M1-es felé, balesetek miatt Gyálnál és Szigetszentmiklósnál, és ugyanekkor a szakaszon kell torlódásra készülnie annak, aki a határ felé tart az M1-esen. Felborult egy kamion Moson-Magyaróvárnál. Jó utat, ha a dugó baleset van, várom az infót. 0620 55 55 155, 6 perccel múlt 9, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Tehet a sejt.
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt.
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar. Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza, és

0: mit tehet a sejt?
1: Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a Kárkár Louis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa, indul aki tud,

0: Vesztefem, a legjobb zenék dolgoznak az M7-esen a Balaton felé Baracskánál. 4-5 kilométeres ott a torlódás. Egy kicsivel nagyobb az M0-áson az M1-es felé a Dunaharasztinál nemrég történt baleset miatt. És továbbra is 10 kilométeren haraszol a pálya az M1-esen Hegyeshalom felé. Egy korábban Mosonmagyaróvárnál felborult kamion miatt. Jó utat, a közlekedési infók a 0620 55 55 155-re jönnek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Úristen, micsoda hang, Best FM a legjobb zenék, Whitney Houston énekelt, aki bekerült azon világsztárok sorába, akik saját Barbie babát kaptak. Az énekesnő ezzel olyan legendákhoz csatlakozott a Barbie Signature sorozatban, mint David Bowie, Diana Ross vagy Tina Turner. Ez pedig már Bob Marley dala, Jammin' MC Light-tal a Best-en.

Best FM a legjobb zenék. Forrósággal indul a hét, 34-35 fokok ma is, holnap is szerdán száraz hidegfront enyhíti 5-6 fokkal a kánikulát. Jön a Honey Beast a Besten, jó reggelt!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Véget ért egy újabb óra, és véget ér lassan a hétfő reggel. Délelőtt is szólnak viszont a legjobb zenék, például az Alice DJ-től. Vagy a Hooligans-től. Jönnek a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra My Color vagy Héra Keramik színek között, vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertesd ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod, a mi szakértelmünk. Keresd az Okker festékboltban, Pécsett, a Hajnóci utca 6 szám alatt.
3: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 15-én Wine & Vibe Festival a Villányi Mahol Borászat udvarán. Fellép DJ Breda Bia, S. Becca, Nigel Stately, Andro, DJ App, Voksán Virág, DJ Boss és DJ Eddie. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Jegyek elővételben wineandvibe.hu. A Káptalan Kertben augusztus 14-én fellép a Voice Singers, vagy másnap a Belga. Bővebb információ és jegyvásárlás www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Augusztus 15-én a csempehajtogatás foglalkozáson ajándéktasak készítő műhely lesz, ahol gyönyörű dísztárgyakat, ajándéktasakokat készíthetünk saját kezűleg. Augusztus 16-án a Pirogránit kertmoziban a Gran Torino című filmet vetítjük. Ez egy amerikai filmdráma, aminek a rendezője és a főszereplője is Clint Eastwood. Augusztus 18-án és 25-én a Varázsóra legkedvesebb kísérleteit láthatjuk. Ez ugye egy válogatás a látványos fizikai bemutatók legkedveltebb fizikai kísérleteiből, és minden alkalommal más-más meglepetés kísérletet is tartogatnak nekünk a fizikusok, mindez a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. A Varázsóra egy másik népszerű bemutatója az Ütköző golyóktól ütköző atomokig címet viseli. Ez augusztus 19-én és 26-án lesz majd szintén a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. Itt főleg mechanikai ütközések, lendület, energiamegmaradás, rakétaelv, ilyen témákról lesz majd szó, és persze ezt is nem szárazon fizikaórásan, hanem nagyon játékosan és humorosan mutatják majd be.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk van a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101 hét Best FM-en.
5: Keddig maradnak a hőség miatti intézkedések a Magyar Postán. Napközben akár 35 fokot is mérhetünk. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. A Magyar Posta keddig fenntartja a hőség miatt elrendelt intézkedéseit. A társaság szombaton azt közölte, ma és holnap a nem klimatizált posták továbbra is bezárnak délben. Az érintett egységek listája a társaság honlapján érhető el. A kézbesítők csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amivel legkésőbb 11 óráig visszaérnek bázis postájukra. Az intézkedések miatt a kézbesítésben és a csomagfeldolgozásban előfordulhatnak lassulások. Augusztus 29-én a Mohácsi csata 500. évfordulóján mutatják be Mohácson Szamor György Mindig itt leszünk, Mohács 500 című musicaljét. a Budapesti Operett Színház előadásában. A főbb szerepekben Tassonyi Balázs, Nagy Alma Virág és Szomor György lesznek láthatóak. A szabadtéri előadást a város főterén láthatja majd a közönség, augusztus 29-én este 8:30-tól, az eső nap pedig augusztus 30-a. A musical kőszínházi premierjét szeptemberben tartják Budapesten. Újabb fontos szakaszához érkezik a Mohácsi Városközpont fejlesztése. Az önkormányzat tájékoztatása szerint augusztus 11-től megnyitják a Szabadság utcai parkolóhelyek jelentős részét. A megújult parkolóban az eddigi párhuzamos helyett merőleges parkolóhelyek várják az autósokat, és 28 új hely is használhatóvá válik. A Szabadság utcában ezzel együtt továbbra is zajlanak a fejlesztési munkák, így a szakaszon változatlanul forgalomkorlátozásra kell számítani. Burkolatépítési munkákat végeznek a héten Pécsett a 6-os úton, a Petőfi utca és Megyeri tér közötti szakaszon, valamint az 58-as úton a Biokom székház és a Rakéta utca között. Mind a két helyszínen sávlezárásokra kell számítani. Sávlezárás lassítja a forgalmat az Atinai úton is közműépítési munkák miatt. Pécsett a Jakab-hegyi úton sérült vízvezetéket javítanak, a felső Makárdülő bevezető szakaszát a munkák miatt lezárták. A meteorológusok előrejelzései szerint a héten is melegünk lesz, másodfokú hőségriasztás van érvényben. Ma az ország nagy részén derült napos időre számíthatunk, a délutáni órákban helyenként megnövekedhet a felhőzet, egy-egy kisebb zápor elszórtan kialakulhat. A déli délnyugati szél többfelé megélénkülhet, a hőmérséklet napközben 35 fok közelében tetőzik majd.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.
1: Az első Stephanie Germanottától, művész nevén Lady Gagától, aki csoda gyereknek számított, 4 évesen már zongorázott. Egyébként mielőtt saját karrierét elindította volna, olyan előadóknak írt dalokat, mint a Pussycat Dolls, Britney Spears, a New Kids on the Block vagy Jennifer Lopez. 5 perc elmúlt 10, hello! Maxim Levente vagyok.
6: Best FM, a

These sounds fall into my mind. Ezek a hangok jutnak eszembe, de Stefan a legjobb zenék. Legalábbis a 90-es és 2000-es évekből. Kenny Dope és a Bucketheads közöse indult el The Bob, These sounds fall into my mind címmel. Ha pedig hétfő, akkor az ezredforduló legnagyobb classic house trackjei forognak a Night Shiftben 6-tól a házigazdától, White Boytól, itt a Besten, 7-től pedig a lemezjátszók mögött, Lauer Christian.

0: Best FM, a legjobb zenék. Sajnos balesetekkel indult több helyen a hét. Az M1-esen még a reggeli órákban Mosonmagyaróvárnál a Hegyeshalomfelé vezető oldalon felborult egy kamion, csak a leálló sáv járható, továbbra is 7-8 kilométeres a torlódás. Az M5-ösön Szeged felé az elválasztó sáv növényzetét vágják, a 24-es és a 30-as kilométer között a belső sávot lassan mozgó munkagép foglalja el, 2-3 kilométeres az araszoló kocsisor, és lassabb az M7-es is a Balaton felé Martonvásár és a Velencei tó között, ahol a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: A 90-es és 2000-es évek, amikor... Kinek milyen emlékei maradtak meg a 90-es és 2000-es évekből, legyenek bármilyenek is, a korszak zenéi biztosan felszínre hozzák majd a következő órában is, akár csak Akon dala a Locked Up. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 11 óra, a friss hírek után szólnak tovább a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Visszakapcsolnak még egy paksi turbinát. Két medvetámadás is volt hétvégén Szlovákiában. Egész héten meleg, napos idő várható majd. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még egy turbina termelhet estétől Pakson, az atomerőmű második blokkjának hármas turbinája is elindulhat, ezt a miniszterelnök közölte a Facebookon. Magyar Péter azt írta, a Duna vízszintje reggel 19 cm-rel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett, így elkezdődött a paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt az erőműben most csak egyetlen turbina üzemel. Újra összeül az országgyűlés. Múlt héten az extrém hőség és az energiatakarékosság miatt nem tartották meg a rendkívüli ülést, most azonban ismét összegyűlnek a képviselők. Ma délután egykor látnak munkához. Két új fideszes honatja is esküt tehet, majd bizottsági jelentések és módosító javaslatok vitái következnek. A parlament a tervek szerint holnap szavaz az új köztársasági elnökről. Egy nap alatt két súlyos medvetámadás is történt Szlovákiában. A Turóczentmártoni járásban szombat este egy kerékpárosra rontott rá egy vadállat egy erdei magánúton. A férfi a belépni tilos tábla ellenére hajtott be oda. A sérültnek sikerült elmenekülnie. Megműtötték, állapota stabil. Másnap este a Nagy Turányi autópálya kijáratnál találtak egy sérült férfit. Őt súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. Egy nőstény medve tépte meg, az állatot és két bocsát később kilőtték. Érkezik a nyár leglátványosabb meteorraja. Az augusztusi csillaghullás a Perszeidák meteorrajnak köszönhető. Az idei csúcs 12-én, azaz szerda éjjel lesz, mondta rádiónknak Király Amanda, a Svábhegyi Csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A Perszeidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen újholdra esik, és a holdnak a fénye az nem fogja elvakítani a szemünket, ezért sokkal többet meg tudunk pillantani sötétségbolt alatt. Aki esetleg vidéken él, vagy vidéken nyaral, tehát pillantva az égre, természetesen olyan helyen, ahonnan jól látszik az égbolt, számos, akár óránként 70-90 hullócsillagot is megszámolhat.
1: Felhő eleinte csak mutatóban lesz az égen, aztán az északnyugati északi tájakon a felhőzet már egyre jobban szűrheti a napsütést. Némi csapadék legfeljebb az északnyugati határszélen fordulhat elő. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A levegő 32-37 fokig melegszik. Holnap a felhők mellett nagyrészt napos időre készülhetünk, kevés helyen jöhet csak zápor, zivatar. A hajnali 16-22 fok után 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Megasztáros, X-faktoros stílusban. Aki biztosan itt lesz velünk ebben az órában, az nem más, mint Kylie Minogue! De rajta kívül énekel Rúzsa Magdi, jön a Sweetbox és az Everything's Gonna Be Alright. Hozom segít, de csak Christina Aguilera után. In No Other Man, 4 perc múlt 11, hello, Max M. Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Mark Morrisonnal megyünk tovább, aki hazájában, Angliában vezette annó 96-ban ezzel a dallal a slágerlistát, míg a Billboardon a második helyig jutott. Egyébként ő az első és egyetlen európai előadója a legendás amerikai hip-hop kiadónak, a Death Row Recordsnak, Dr. Dre és Snoop Dogg kiadójának.

0: Best FM, a legjobb zenék. Továbbra is brutális dugó van az M1-esen Hegyeshalom felé, ahol még reggel Mosonmagyaróvárnál felborult egy kamion, csak a leállósáv járható, 10-12 kilométeres a torlódás. Érdemes az 1-es főúton kerülni, azt hiszem egyértelmű. Lébénynél még lehajthat, aki szeretne. Erős a forgalom az M7-esen, a Balaton irányába Érd és Székesfehérvár között szakaszosan torlódnak az autók, ráadásul Martonvásár és a Velencei tó között a közlekedésre veszélyes fákat vágják ki. A 35-ös és a 45-ös kilométer között az aktuális munkaterületnél a leállósávot zárják le, de alkalmanként egy rövid időre a külső sáv forgalmát is megállíthatják. Jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Már is átveszi a stafétát Majoros Rita. Jönnek a legfrissebb hírek augusztus 10 hétfő. Ma és holnap még kánikula 35 fok körüli maximumokkal, sok napsütéssel, csapadék nélkül. Szerdán jön egy száraz hideg front és kb. 5-6 fokkal hűti majd a levegőt. Részletes időjárás jelentés a hírek végén. Aztán Rita, Alexandra Burke és Florida közösét indítja majd a Bad Boys-t. Jó étvágyat az ebédhez. Találkozzunk holnap is. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: Ahány történet, annyi héra árnyalat. Találd meg a saját történeted a készre kevert Héra MyColor vagy Héra Keramik színek között, vagy fedezd fel a Héra árnyalataiban rejlő több ezer további lehetőséget, és kevertesd ki a kedvencedet. A te történeted milyen színben ragyog? Héra, a te árnyalatod, a mi szakértelmünk. Keresd az Okker festékboltban, Pécsett, a Hajnóci utca 6 szám alatt.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a seljetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye, Seljei termálfürdő.
5: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Whiteboy és Lauer a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen klasszik house slágereivel. Night Shift-tel az éjszakában délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
6: Újra indítják a Paksi atomerőmű egyik turbináját. Gond van a játszóterek harmadával. Esőre nincs sok esély. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még egy turbina termelhet estétől Pakson. Az atomerőmű második blokkjának hármas turbinája is elindul. Ezt a miniszterelnök közölte a Facebookon. Magyar Péter azt írta, a Duna vízszintje reggel 19 centivel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt az erőműben egyelőre csak egyetlen turbina üzemel. Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek harmada. A fogyasztóvédők közterületi játszótereket, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban kialakított játszótereken is. Az első fél évben mintegy 3000 játszótéri eszközt vizsgáltak meg. A terek 37%-ánál, illetve az eszközök 35%-ánál találtak hibát. Emiatt mostanáig mintegy 14 millió forint bírságot szabtak ki. Rekordkorán végeztek a gazdák az aratással. A korábbiakhoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett, mondta rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
7: Július 7-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárasság asszály miatt hamarabb is kezdődtek a munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4 millió 100 ezer tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben, és őszi általában is. Azt lehet mondani, hogy 3-400 tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy amit az előző években megszoktunk.
6: Erdőtűztomból Andalúziában 8000 hektáron pusztítanak a lángok, emiatt 6 településről 500 embert evakuáltak. A tűzoltók két aktív tűzfronttal küzdenek. Tegnap mintegy 500 szakember vett részt a munkában. A levegőből 26 járművel oltották a tüzet. Spanyolországban idén már 40 jelentős erdőtüzet regisztráltak. Ezek mintegy 200 000 hektárnyi területet érintettek. A szinte zavartalanul napos idő után, főleg az északnyugati északi tájakon már megjelenhetnek felhők, de zápor, zivatar inkább csak a határvidéken fordulhat elő. A levegő 32-37 fokig melegszik. Késő este 20-29 fokra számíthatunk. Holnap a felhők mellett nagyrészt napos időre készülhetünk, kevés helyen jöhet csak zápor, zivatar, a hajnali 16-22 fok után napközben 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
8: Csodás napot, kellemes délután, szuper hétfőt kívánok mindenkinek, és könnyű akadályokat a hétre. Majoros Rita vagyok, Levinek jó pihenést kívánok, átveszem a stafétát, és a következő 6 órában velem tölthetik az idejüket. Hát remélem, hogy ez jó hír, az még talán jó, hogy a Coldplay is érkezik hamarosan, Alexandra Burke pedig már nyitja is az órát, jön a Bad Boys Floridával.

Best FM a legjobb zenék. Hogy alakult a hétvége? Remélem, hogy jól érezték magukat, és ki tudták magukat pihenni, ki tudtak egy kicsit kapcsolódni. Én tegnap egy barátnős szülinapon voltam, egy ilyen kis hajókiránduláson, fergeteges volt, pont így a félig naplementében. Hát nagyon-nagyon jól szórakoztunk, úgyhogy ez egy kicsit így már megalapozta a hétfőmet is. Remélem, hogy önöknél is jó hangulatban telt az elmúlt két nap, és hogy itt vannak velem egész délután, és hallgatjuk együtt a legjobb zenéket. Ha valakinek egy picit kevésbé volt jó a hétvége, akkor azért maradjon, ha valaki pedig tovább vinné a hétvégi lendületet, akkor azért mindenki megtalálja ma is a kedvencét. Én pedig igyekszem a legjobb zenéket hozni jó hangulatban, és akár munka mellé, útközben, vagy éppen csak úgy lazulásképp hallgatni. Mondjuk Rosella dalát, jön az Everybody's Free, itt lesz majd Mario Winans is, hozok napkérdését, jövök közlekedési információkkal, de előtte még Jennifer Lopez dalával If You Had My Love, itt a Best FM-en, legyen szép a napjuk!

0: Budapest FM a legjobb zenék. Az utakon járnak, ma is számítok önökre, látnak valamit, tapasztalnak valamit az utakon. Köszönöm, ha megírják, hogy felhívnak. A számunk nem változott, 0620-55-55-155-ös. Erős a forgalom az M7-esen, ezt írja Laci. Letenye felé méghozzá Érd és Székesfehérvár között torlódnak az autók. Ráadásul Martonvásár és a Velencei tó között veszélyes fákat vágnak ki. 35-ös, 45-ös kilométerek között a munkaterületnél a leállósáv ilyenkor zárva van, úgyhogy alkalmanként egy rövid időre a külső sáv forgalmát is megállítják, ezzel kell számolni. 0620-55-55-155, még egyszer a számunk, én itt számolok az önök üzeneteivel is. Ha bárki lát valamit az utakon, megköszönöm, ha gondol ránk. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Thank you.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Imádom énekelni ezt a dalt, ez volt Blaze és Diaz, és a Minden másképp lesz. Közben pedig elérkeztünk egy órához, jönnek mindjárt a legfrissebb hírek, pár percünk van még, utána pedig Ne jó érkezik, és a Sexy Love. És jön majd a 4-es Street is, és az Üzenet a távolból.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Estétől még egy turbina termelhet Pakson. Adjunk inni a madaraknak. Az előrejelzések szerint a száraz meleg idő kitart. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Még egy turbina termelhet estétől Pakson, elindul majd az atomerőmű második blokkjának hármas turbinája is. Ezt a miniszterelnök közölte a Facebookon. Magyar Péter azt írta, a Duna vízszintje reggel 19 centivel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt az erőműben jelenleg csak egyetlen turbina üzemel. Újra összeül az országgyűlés. Múlt héten az extrém hőség és az energiatakarékosság miatt nem tartották meg a rendkívüli ülést, most azonban ismét összegyűlnek a képviselők. Ezekben a percekben látnak munkához. Ma két új fideszes honatja is esküdt tehet, majd bizottsági jelentések és módosító javaslatok vitái következnek. A parlament a tervek szerint holnap szavaz az új köztársasági elnökről. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz idő miatt kevesebb helyen találnak vizet, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Itt elsősorban a lakókörnyezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is. A madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít. Ha mélyebb edét rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
1: Történelmi mélypont közelében van több folyó vízállása Horvátországban. Rendkívül alacsony például a Duna és a Dráva szintje. Utóbbinál az alacsony vízállás miatt nagy homokpadok kerültek felszínre. Ezek elzárják a hajózó utat, így a hajók nem tudnak bejutni eszékre. Az Orjava vízállása mindössze 3 centi, a folyó a következő napokban akár teljesen ki is száradhat. A szakemberek szerint ugyanis egyelőre nem várható jelentős csapadék utánpótlás. Felhő eleinte csak mutatóban lesz az égen, aztán az északnyugati északi tájakon a felhőzet már egyre jobban szűrheti a napsütést. Némi csapadék legfeljebb az északnyugati határszélen fordulhat elő. A szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A levegő 32-37 fokig melegszik. Holnap a felhők mellett nagyrészt napos időre készülhetünk, kevés helyen jöhet csak zápor, zivatar. A hajnali 16-22 fok után 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Délután 1 óra múlt, lassan 5 perccel megy tovább a hétfő, én pedig csodás napot kívánok mindenkinek. Majoros Réte vagyok ebben az órában is. A legjobb zenéket kiválogattam össze, és kerestem ki a 90-es, 2000-es évekből, mint a Simply Red és a Sunrise például, vagy Ne Jó és a Sexy Love. Utóbbival már indul is az óra. Szép napot!
0: Best FM, a

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye milyen más most minden. Domboldalon, néma tájban fekszem.

tegnaptól. Úgy érzem, újból visszarát az érzés, ami ott lapult bennem most. Ismét megtalált szemnapok a láthatáron, megfelelni már nem kell mától. Keressenek bátran, úgysem látnak már a kételyek udvarát.

Best FM a legjobb zenék. Meg is hoztam a nap témáját. A közvetlen szomszédommal találkoztam a minap, és pont azt mondta, hogy nagyjából egy éve vagyunk szomszédok, hogy fú, hát bocs, hogyha a múltkor egy kicsit hangos volt, mert hogy áthívott pár haverját, és hogy ha esetleg egy kicsit hangosak voltak, akkor elnézést kér. De egyébként bevallom őszintén, egyáltalán nem hallottam az előző estéből semmit, lehet, hogy azért, mert füleset zenét hallgattam, vagy szimplán észre sem vettem, de én tényleg nem vagyok az a szomszéd, aki az ilyesmikért szól. Nyilván, ha hajnali 4-kor is még ordítanának, akkor azért igen, de erről egyáltalán nem volt szó. És pont emiatt jutott eszembe az, hogy vajon milyen egy tökéletes szomszéd. Bár talán tökéletes szomszéd nincs, de milyen egy igazán jó szomszéd? Szól, hogyha valami van, vagy pont, hogy nem szól? Tudunk neki mondjuk kulcsot adni, hogy virágokat locsoljon? Ilyen egyáltalán létezik még manapság? Szóval mitől jó egy jó szomszéd? Ma délután erre vagyok kíváncsi, és jöhetnek a tapasztalatok, vélemények. 0620 55 55 155. Ha valaki jó szomszédnak tartja magát, én azt gondolom, azt is nyugodtan megírhatja. Én azt gondolom, hogy jó szomszéd vagyok. Talán pont attól, mert közreműködő vagyok, szívesen segítek, ha arról van szó, nem is tudom akár felcipelni csomagokat az idősebbeknek, vagy nem vagyok túl hangos lakó sem, vagy legalábbis remélem, bár az alattam lakó szerintem néha azért a magas sarkúban járkálást nem annyira csípi, de talán ez a legnagyobb probléma. Szóval 0620 55 55 155 jöhetnek az üzenetek, és mellé pedig Sheryl Crow és az All I Wanna Do. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok az úton lévőknek, hozom a legfrissebb útinfókat. Azt kaptam az M5-ösről, hogy Szeged felé Őrkén térségében javítják a burkolatot az 53-as kilométernél, így csak egy sáv járható, és már több kilométeres a torlódás. A hajnali órákban felborult egy kamion az M1-esen, Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében. 155-ös kilométernél a határ felé továbbra is csak a leálló sáv járható, úgyhogy így közel 10 kilométeres a torlódás ott. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a külső sávon halad a forgalom, így ezen az oldalon úgy olyan 2 kilométeres araszolásra kell számítani. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha valakinek van még útinfója, nagyon megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Jó, tehát mindenkinek is balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged, itt sem vagy már.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: You ready, me? Let's go get 'em.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt kívánok mindenkinek, pár perc múlva délután 2 óra lesz már, úgyhogy tényleg nagyon pereg ez a hétfő. Menjünk is neki a következő órának. Whitney Houstonnal jön az I'm Every Woman. És itt lesz a Bombon is, és a hétvégi királylány.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 15-én Wine & Vibe Festival a Villányi Mahol Borászat udvarán. Fellép DJ Breda Bia, S. Becca, Nigel Stately, Andro, DJ App, Voksán Virág, DJ Boss és DJ Edi. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Jegyek elővételben wineandvibe.hu. A Káptalan Kertben augusztus 14-én fellép a Voicingers, vagy másnap a Belga. Bővebb információ és jegyvásárlás www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Augusztus 15-én a csempehajtogatás foglalkozáson ajándéktasak készítő műhely lesz, ahol gyönyörű dísztárgyakat, ajándéktasakokat készíthetünk saját kezűleg. Augusztus 16-án a Pirogránit kertmoziban a Grand Torino című filmet vetítjük. Ez egy amerikai filmdráma, aminek a rendezője és a főszereplője is Clint Eastwood. Augusztus 18-án és 25-én a Varázsóra legkedvesebb kísérleteit láthatjuk. Ez ugye egy válogatás a látványos fizikai bemutatók legkedveltebb fizikai kísérleteiből, és minden alkalommal más-más meglepetés kísérletet is tartogatnak nekünk a fizikusok, mindez a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. A Varázsóra egy másik népszerű bemutatója az Ütköző golyóktól ütköző atomokig címet viseli. Ez augusztus 19-én és 26-án lesz majd szintén a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. Itt főleg mechanikai ütközések, lendület, energiamegmaradás, rakétaelv, ilyen témákról lesz majd szó, és persze ezt is nem szárazon fizikaórásan, hanem nagyon játékosan és humorosan mutatják majd be.
3: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: A szokottnál kevesebb gabona termett tájfuntomból Kínában. Nálunk egyelőre nem sok csapadék várható, marad a meleg idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Rekordhamar végeztek a gazdák az aratással. A korábbiakhoz képest viszont 2 millió tonnával kevesebb gabona termett, mondta a rádiónknak Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
6: Július 7-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárazság asszály miatt hamarabb is kezdődtek az munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4.100.000 tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben, és őszi árpából is azt lehet mondani, hogy 3-400.000 tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy mint az előző években megszoktunk.
5: Megbukott az ellenőrzésen a játszóterek harmada. A fogyasztóvédők közterületi játszótereket, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarait vizsgálták, de jártak szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban kialakított játszótereken is. Az első fél évben mintegy 3000 eszközt vizsgáltak meg. A helyszínek 37%-ánál, illetve az eszközök 35%-ánál találtak hibát. Emiatt mostanáig mintegy 14 millió forint bírságot szabtak ki. Harci gépeket kellett bevetni Donald Trump golf központja fölött. Az amerikai elnök itt töltötte a hétvégét, így a New Jersey államban lévő létesítménynél ideiglenes repülési korlátozásokat vezettek be. Két repülő mégis odatévedt tegnap. Ezeket az amerikai légierő vadászgépei kísérték ki a lezárt légtérből. Azt nem közölték, hogy milyen járművekről van szó. Fennakadásokat okoz a Delfin tájfun Kína több térségében. A heves esőzések és viharok eddig az ország keleti és középső részét érintették. Sanghajban például a víz utcákat öntött el, a város két repülőterén pedig csaknem 1000 járatot töröltek. A tájfun maradványai most észak felé tartanak. Pekingbe, Tianjinbe vagy Hopeibe is jelentős esőzéseket vihetnek. A hatóságok árvízveszélyre, földcsuszamlásokra figyelmeztettek. A szinte zavartalanul napos idő után, főleg az északnyugati északi tájakon már megjelenhetnek felhők, de zápor, zivatar inkább csak a határvidéken fordulhat elő. A levegő 32-37 fokig melegszik. Késő este 20-29 fokra számíthatunk. Holnap a felhők mellett nagyrészt napos időre készülhetünk, kevés helyen jöhet csak zápor, zivatar, a hajnali 16-22 fok után napközben 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Mitől lesz valaki jó szomszéd? Ma délután ez a nap kérdése. Jöhetnek akár a saját tapasztalatok is a 0-20-55-55-155-re, na meg a legjobb zenék. Úgyhogy Whitney Houston érkezik mindjárt, és az I'm Every Woman, de jön Eminem is Dido-val, most pedig Danny Minogue és az I Begin to Wonder. 2 óra múlt 5 perccel.
0: Best FM.

0: legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít. Van az úgy már néha,

csak veszünk el. Térkép nem kell, a mobilom lemerül, hogy mi lett a mában, majd holnap kiderül.

0: Isten és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogy milyen a jó szomszéd, vagy mitől lesz valaki jó szomszéd? Már csak úgy záporoznak az üzenetek. Kati azt írja, a jó szomszéd szerintem az, aki figyel a másikra, de nem akar beleavatkozni az életébe. Ha kell, segít, ha pedig nem kell, akkor békén hagy. Szerintem ez egy tökéletes leírás. Írt Peti is, nálam az a jó szomszéd, akinek lehet kölcsön kér, akitől lehet kölcsön kérni egy kis cukrot, és nem úgy adja oda, mint hogyha a fél kamráját kértem volna el. Nagyon jó. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, de Facebookon, Instagramon is ott vagyunk, sőt, kikerült egy poszt is a kérdéssel, úgyhogy várom a válaszokat. Cserébe hozok egy kis Red Hot Chili Peppers-t. Under the Bridge, itt a Best FM-en.

0: Vesztefem, a legjobb zenék, vigyázzon mindenki magára az utakon. A hajnali órákban felborult egy kamion az M1-esen Hegyeshalom felé Moson-Magyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél továbbra is csak a leállósáv járható. 20 kilométeres már a torlódás. Aki teheti, a 129-es jelű Sopron, Csorna, Szombathely és a 160-as jelű Moson-Magyaróvár csomópontok között kerüljön az 1-es főúton, mert az autópályán maradva a határ felé lényegesen, sőt, nagyon hosszú lesz a menetidő. Az ellenkező Budapest felé vezető oldalon a külső sávon halad a forgalom, itt úgy nagyjából 3 kilométeres a torlódás. 0620-55-55-155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, ide várom továbbra is az útinfókat. Jó utat mindenkinek, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 15-én Wine & Vibe Festival a Villányi Mahol Borászat udvarán. Fellép DJ Breda Bia, S. Becca, Nigel Stately, Andró, DJ App, Voksán Virág, DJ Boss és DJ Eddie. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Jegyek elővételben wineandvibe.hu. A Káptalan Kertben augusztus 14-én fellép a Voicingers, vagy másnap a Belga. Bővebb információ és jegyvásárlás www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Augusztus 15-én a csempehajtogatás foglalkozáson ajándéktasak készítő műhely lesz, ahol gyönyörű dísztárgyakat, ajándéktasakokat készíthetünk saját kezűleg. Augusztus 16-án a Pirogránit kertmoziban a Gran Torino című filmet vetítjük. Ez egy amerikai filmdráma, aminek a rendezője és a főszereplője is Clint Eastwood. Augusztus 18-án és 25-én a Varázsóra legkedvesebb kísérleteit láthatjuk. Ez ugye egy válogatás a látványos fizikai bemutatók legkedveltebb fizikai kísérleteiből, és minden alkalommal más-más meglepetés kísérletet is tartogatnak nekünk a fizikusok, mindez a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. A Varázsóra egy másik népszerű bemutatója az Ütköző golyóktól ütköző atomokig címet viseli. Ez augusztus 19-én és 26-án lesz majd szintén a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. Itt főleg mechanikai ütközések, lendület, energiamegmaradás, rakétaelv, ilyen témákról lesz majd szó, és persze ezt is nem szárazon fizikaórásan, hanem nagyon játékosan és humorosan mutatják majd be.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Argentin tenor lép fel holnap, Pécset rászoruló családok fűtését támogatják. Folytatódik a nyárias idő, de egyelőre nincs kánikula. Több mint 1 milliárd forinthoz jut a Sármelléki repülőtér. A kormány pénteken jelentette be, hogy 5,5 milliárd forintot biztosít a likviditási gondokkal küzdő debreceni, sármelléki és a pécsi Pogányi repülőtérnek, mivel azok fontos turisztikai és területfejlesztési szerepet töltenek be idehaza. Varga Balázs közösségi oldalán úgy fogalmazott, a kormány azt is világossá tette, hogy vizsgálja a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét, és átfogó átvilágítást tervez annak érdekében, hogy hosszú távon fenntartható működési modell alakuljon ki. Kiemelte, a Hévíz Balaton Airport jövője többek között azon múlik, mennyire tud bekapcsolódni az európai légi közlekedési hálózatba majd. Az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőművei, amelyek télen rászoruló családok fűtését támogatják. A leginkább érintett termelőhelyek Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén megyék, de Somogyban, Zalában is működnek a napelemek, kiszolgálva a lakosságot. Esküvő alatt foszthatták ki a családi házat, közel 10 milliót vittek el. A pécsi járásbíróság el is rendelte két férfi letartóztatását egy hónapra. Jelentős értékre dologi erőszakkal elkövetett lopás és nagyobb értékre dologi elleni erőszakkal elkövetett lopás gyanúja miatt. Az ügyész a bíróság határozatát tudomásul vette, a gyanúsítottak fellebbeztek. Országszerte 19 városban, többek között Pécset, Esztergomban és Tihanyban várják az érdeklődőket az Orgonapont Fesztivál koncertjei augusztus 30-áig. A Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 19 városban 24 alkalommal várja a közönséget. Az idei fesztivál legnagyobb szenzációja José Cura argentin tenor és Szamosi Szabolcs Liszt-díjas orgonaművész turnéja. Holnap a Pécsi Bazilika ad otthont ennek a koncertnek. Az esemény a Filharmónia Magyarország Gorgonapont sorozatának egyik kiemelt hangversenye lesz, és nem csak Pécset, de Esztergomban, Békés Csabán és Debrecenben is hallhatja majd a közönség. Ahogy lenni szokott, idén is ősszel indul el a Pécsi Nemzeti Színház új évada. A társulat több új produkcióval is készül. Az első ősbemutató, Szűcs Zoltán, Randi Bár, Minden este lehet az első című zenés párkapcsolati kamarajátéka lesz, amelyet április 3-án mutatnak be a közönségnek az Enszabó Sándor teremben. A rendező Fekete Katalin lesz.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
3: Sérült vízvezetéket javítanak Pécsett a Jakab-hegyi úton. A munkák miatt lezárták a felső Makárdőlő bevezető szakaszán, így innen nem lehet megközelíteni a Jakab-hegyi utat. Kerülni a Tiborcz utca irányába lehet. A munkálatok augusztus 12-ig tartanak jó utat. A délutáni 33-34 fokról este 27-re csökken majd a levegő hőmérséklete. Fölnézhetünk a csillagos égboltra, mert hogy nem lesz felhő fölöttünk, és a szerencsénk van, a Perzeid, a meteorraj egy-egy villanását is megpillanthatjuk. Holnap Baranyában 18 fokra ébredünk, lehet éjszaka tehát nyugodtan szellőztetni, de hétfőn délután már újra jön a meleg idő 35-36 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk legközelebb pontosan 4 órakor a Best FM-en. További kellemes délutánt és nagyon jó hétkezdést kívánok a mikrofonnál este a 6-ig, H. Horváth László. Addig játszom a kiváló felvételeket, hozom például az újdonságot Zolától, velünk lesz a CNC Music Factory, a sort a Daxos kezdi Barbara Streisand.
0: 101.7 Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a Soundhit Best FM.
1: Hogy meddig tart a kánikula, vagy éppen mikor tér vissza, ez hamarosan kiderül, jönnek az időjárás legfrissebb hírei, de addig is várom a közlekedési információkat a számom 30-as 889 107-es. A folytatásban velünk lesz a Nickelback és a fotográf, jön a jetlag és a temegén, előtte szól a 90-es klasszikus Desiree-től, ez már a You Gotta Be a Best FM-en.

0: legjobb zenék. Ez a Szent Egyhét Best FM. Érkeznek az időjárás legfrissebb hírei. Ma is meleg van, 36-37 fok van Bécsett. Holnap reggel 23, napközben szintén a 37-38 fok lesz a jellemző, még csapadékmentesen. Aztán szerdán jön egy kisebb hidegfront, reggel 20, napközben maximum 29-30 fokkal és széllel. Csütörtökön és pénteken 32 fok lesz mindkét nap, magas lesz az UV-sugárzás, aztán szombaton és vasárnap visszatér a kánikula, megint 36-37-es csúcsokkal. Az időjárás híre után hamarosan folytatódik a zenei maraton, többek között Ákos dalával Felemel, előtte érkezik a kiváló színész és énekesnő Jennifer Hudson, valamint a Spotlight a Best FM-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Holnap is folytatódnak a véradások a Baranyában, nézzük már is az időpontokat, valamint a helyszíneket. Reggel 8 és délután 3 óra között Mohácson a Transfúziós Osztályos Intézet várja majd a véradókat a Szepesi tér 7-es szám alatt. Szintén reggel 8 és délután 3 óra között Pécset is lehet vért adni, méghozzá a Pacsilta utca 3-as szám alatt a Pécsi Regionális Vérellátó Központi Intézetben. A véradáshoz minden esetben szükség van érvényes személyigazolványra, lakcímkártyára, valamint TB kártyára. Hamarosan meghallgatjuk a legfrissebb híreket, mellette viszont zárom az órát az Afro Medusa dalával, Sola Pasilda, a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Úgy tűnik, hogy Madonna szereti a duetteket, legújabb dalában a Kylie Minogue-gal közösen énekel, itt viszont Justin Timberlake-kel. Szól majd hamarosan a 4 Minutes, előtte jönnek a legfrissebb hírek és információk, délután 4-kor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Argentin tenor lép fel holnap, Pécset rászoruló családok fűtését támogatják. Folytatódik a nyárias idő, de egyelőre nincs kánikula. Több mint 1 milliárd forinthoz jut a Sármelléki repülőtér. A kormány pénteken jelentette be, hogy 5,5 milliárd forintot biztosít a likviditási gondokkal küzdő debreceni, sármelléki és a pécsi Pogányi repülőtérnek, mivel azok fontos turisztikai és területfejlesztési szerepet töltenek be idehaza. Varga Balázs közösségi oldalán úgy fogalmazott, a kormány azt is világossá tette, hogy vizsgálja a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét, és átfogó átvilágítást tervez annak érdekében, hogy hosszú távon fenntartható működési modell alakuljon ki. Kiemelte, a Hévíz Balaton Airport jövője többek között azon múlik, mennyire tud bekapcsolódni az európai légi közlekedési hálózatba majd. Az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőművei, amelyek télen rászoruló családok fűtését támogatják. A leginkább érintett termelőhelyek Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén megyék, de Somogyban, Zalában is működnek a napelemek, kiszolgálva a lakosságot. Esküvő alatt foszthatták ki a családi házat, közel 10 milliót vittek el. A pécsi járásbíróság el is rendelte két férfi letartóztatását egy hónapra. Jelentős értékre dologi erőszakkal elkövetett lopás és nagyobb értékre dologi elleni erőszakkal elkövetett lopás gyanúja miatt. Az ügyész a bíróság határozatát tudomásul vette, a gyanúsítottak fellebbeztek. Országszerte 19 városban, többek között Pécset, Esztergomban és Tihanyban várják az érdeklődőket az Orgonapont fesztivál koncertjei augusztus 30-áig. A Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 19 városban 24 alkalommal várja a közönséget. Az idei fesztivál legnagyobb szenzációja José Cura argentin tenor és Szamosi Szabolcs lisztdíjas orgonaművész turnéja. Holnap a pécsi Bazilika ad otthont ennek a koncertnek. Az eseménye a Filharmónia Magyarország Orgonapont sorozatának egyik kiemelt hangversenye lesz, és nem csak Pécset, de Esztergomban, Békés Csabán és Debrecenben is hallhatja majd a közönség. Ahogy lenni szokott, idén is ősszel indul el a Pécsi Nemzeti Színház új évada. A társulat több új produkcióval is készül. Az első ősbemutató Szűcs Zoltán, Randi Bár, Minden este lehet az első című zenés párkapcsolati kamarajátéka lesz, amelyet április 3-án mutatnak be a közönségnek az Enszabó Sándor teremben. A rendező Fekete Katalin lesz.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Sérült vízvezetéket javítanak Pécsett a Jakab-hegyi úton. A munkák miatt lezárták a felső Makárdűlő bevezető szakaszán, így innen nem lehet megközelíteni a Jakab-hegyi utat. Kerülni a Tiborcz utca irányába lehet. A munkálatok augusztus 12-ig tartanak jó utat. A délutáni 33-34 fokról este 27-re csökken majd a levegő hőmérséklete. Fölnézhetünk a csillagos égboltra, mert hogy nem lesz felhő fölöttünk, és a szerencsénk van, a Perzeid, a meteorraj egy-egy villanását is megpillanthatjuk. Holnap Baranyában 18 fokra ébredünk, lehet éjszaka tehát nyugodtan szellőztetni, de hétfőn délután már újra jön a meleg idő 35-36 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ani, köszönöm szépen, találkozunk 5-kor a Besten, ahol hamarosan kiderül az is, hogy a Mecsek Jánosi templom torony felújítása vajon miért csúszik. Addig viszont szólnak a dalok megállás megszakítás mentesen, a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva. Itt van elsőként Madonna Justin Timberlake-kel 4 Minutes. 101 hét Best FM, a legjobb zenék.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A legjobb zenék, ez a Szent Egy Hét Best FM. De nem érek, miért csúszik a Mecsek Jánosi templomtorony felújítása. Erről beszélgetek a folytatásban Polics Józseffel, Komló polgármesterével.
2: Itt ráadásul több idézőjel apróbb finanszírozási fejezetek vannak, ráadásul három szereplős, mert Pécsi Egyházmegye, Komlóváros önkormányzata és Komló Német Nemzetiségi önkormányzati pályázatokból reményeim szerint végleges, teljes komplex felújítást tud megvalósulni, amely kiterjed a statikai megerősítésekre, illetve kiterjed az egyéb szakipari munkáknak az elvégzésére is. Hát itt egy érdekes helyzetbe kerültünk, hisz a denevérek miatt kell jelenleg állnia a kivitelezési munkáknak. A természetvédelmi hatóság leállította a munkát az ott élő toronyban és a padlástéri környezetben élő denevérek miatt, mert jelenleg ők a szaporodási időszakban vannak, és ezért a hatóság megállította a munkálatokat. Bízom benne, hogy az ígért határidő idő után folytatni fogjuk tudni a Mecsek Jánosi torony és a teljes épület megújítását célzó munkálatokat.
1: Polgármester úr, köszönöm szépen, hamarosan folytatom egy rendőrségi felhívással, előtte viszont szólnak a dalok, irány a 90-es évek, itt a Criss Cross és a Jump.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. A komlói rendőrök a hallgatók segítségét kérik az eltűnt Rózsavölgyi Leonárd ügyében. A 11 éves fiú engedély nélkül távozott a vázsnoki otthonából, azóta magáról életjelet nem adott, tartózkodási helye ismeretlen, a felkutatására tett rendőrintézkedések eddig nem vezettek eredményre. A fiú körülbelül 140-145 cm magas, barna hajú, barna szemű. Eltűnésekor sportcipőt, valamint sötétkék melegítő szettet viselt. A komlói rendőrkapitányság arra kéri a hallgatókat, hogyha valaki látta a fiút, azt tegyen bejelentést a 0680 555 111-es vagy pedig a 112-es központi segélyhívószámon, illetve várják személyesen is a komlói rendőrkapitányságon. Hamarosan jönnek a születésnaposok, addig viszont szólnak a dalok megállás megszakítás mentesen. Velünk lesz többek között a Tankcsapda, a Mester, vagyis Carlos Santana, előtte pedig az Animal Cannibals.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t a 0672 510 893-as telefonszámon.
3: Autóüveg Pilkington.
4: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Selye városi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a seljetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Selye. Selyei termálfürdő.
0: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 15-én Wine & Vibe Festival a Villányi Maul Borászat udvarán. Fellép DJ Breda Bia, S. Becca, Nigel Stately, Andro, DJ App, Voksán Virág, DJ Boss és DJ Edi. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Jegyek elővételben wineandvibe.hu. A Káptalan Kertben augusztus 14-én fellép a Voicingers, vagy másnap a Belga. Bővebb információ és jegyvásárlás www.káptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
5: Augusztus 15-én a csempehajtogatás foglalkozáson ajándéktasak készítő műhely lesz, ahol gyönyörű dísztárgyakat, ajándéktasakokat készíthetünk saját kezűleg. Augusztus 16-án a Pirogránit kertmoziban a Gran Torino című filmet vetítjük. Ez egy amerikai filmdráma, aminek a rendezője és a főszereplője is Clint Eastwood. Augusztus 18-án és 25-én a Varázsóra legkedvesebb kísérleteit láthatjuk. Ez ugye egy válogatás a látványos fizikai bemutatók legkedveltebb fizikai kísérleteiből, és minden alkalommal más-más meglepetés kísérletet is tartogatnak nekünk a fizikusok, mindez a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. A Varázsóra egy másik népszerű bemutatója az Ütköző golyóktól ütköző atomokig címet viseli. Ez augusztus 19-én és 26-án lesz majd szintén a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. Itt főleg mechanikai ütközések, lendület, energiamegmaradás, rakétaelv, ilyen témákról lesz majd szó, és persze ezt is nem szárazon fizikaórásan, hanem nagyon játékosan és humorosan mutatják majd be.
0: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Augusztus 10-e hétfő van, jönnek már is a születésnaposok. 74 éves Lábán Katalin, rendező, színésznő és színházigazgató. 68 éves Básti Júli, Kossuth Díjas színésznő. 65 éves Antonia Banderas, amerikai színész. És 39 éves Cukor Balázs, színész, akit legutóbb a Hunyadiban láthattunk. Rövidesen délután 5 órakor meghallgatjuk majd a friss híreket, addig pedig szól Wolf Katidala, ez már az utazás a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Sarah Connor és TQ párosával folytatódik a zenei maraton, tőlük szól a Let's Get Back to Bad Boy. Előtte délután 5 órakor jönnek a legfrissebb hírek és információk Incz Anna Máriától.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Argentin tenor lép fel holnap, Pécset rászoruló családok fűtését támogatják. Folytatódik a nyárias idő, de egyelőre nincs kánikula. Több mint 1 milliárd forinthoz jut a Sár melléki repülőtér. A kormány pénteken jelentette be, hogy 5,5 milliárd forintot biztosít a likviditási gondokkal küzdő debreceni, sármelléki és a pécsi Pogányi repülőtérnek, mivel azok fontos turisztikai és területfejlesztési szerepet töltenek be idehaza. Varga Balázs közösségi oldalán úgy fogalmazott, a kormány azt is világossá tette, hogy vizsgálja a jövő évi járatfejlesztések lehetőségét, és átfogó átvilágítást tervez annak érdekében, hogy hosszú távon fenntartható működési modell alakuljon ki. Kiemelte, a Hévíz Balaton Airport jövője többek között azon múlik, mennyire tud bekapcsolódni az európai légi közlekedési hálózatba majd. Az átlagosnál jóval nagyobb teljesítménnyel működnek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat szociális naperőművei, amelyek télen rászoruló családok fűtését támogatják. A leginkább érintett termelőhelyek Baranya, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Borsod-Abaúj-Zemplén megyék, de Somogyban, Zalában is működnek a napelemek, kiszolgálva a lakosságot. Esküvő alatt foszthatták ki a családi házat, közel 10 milliót vittek el. A pécsi járásbíróság el is rendelte két férfi letartóztatását egy hónapra. Jelentős értékre dologi erőszakkal elkövetett lopás és nagyobb értékre dologi elleni erőszakkal elkövetett lopás gyanúja miatt. Az ügyész a bíróság határozatát tudomásul vette, a gyanúsítottak fellebbeztek. Országszerte 19 városban, többek között Pécset, Esztergomban és Tihanyban várják az érdeklődőket az Orgonapont fesztivál koncertjei augusztus 30-áig. A Filharmónia Magyarország országos koncertsorozata 19 városban 24 alkalommal várja a közönséget. Az idei fesztivál legnagyobb szenzációja José Cura argentin tenor és Szamosi Szabolcs lisztdíjas orgonaművész turnéja. Holnap a pécsi Bazilika ad otthont ennek a koncertnek. Az eseménye a Filharmónia Magyarország Orgonapont sorozatának egyik kiemelt hangversenye lesz, és nem csak Pécset, de Esztergomban, Békés Csabán és Debrecenben is hallhatja majd a közönség. Ahogy lenni szokott, idén is ősszel indul el a Pécsi Nemzeti Színház új évada. A társulat több új produkcióval is készül. Az első ős bemutató Szűcs Zoltán, Randi Bár, Minden este lehet az első című zenés párkapcsolati kamarajátéka lesz, amelyet április 3-án mutatnak be a közönségnek az N. Szabó Sándor teremben. A rendező Fekete Katalin lesz.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
3: Sérült vízvezetéket javítanak Pécsett a Jakab-hegyi úton. A munkák miatt lezárták a felső Makárdőlő bevezető szakaszát, így innen nem lehet megközelíteni a Jakab-hegyi utat. Kerülni a Tiborc utca irányába lehet. A munkálatok augusztus 12-ig tartanak jó utat. A délutáni 33-34 fokról este 27-re csökken majd a levegő hőmérséklete, fölnézhetünk a csillagos égboltra, mert hogy nem lesz felhő fölöttünk, és a szerencsénk van, a Perzeid, a meteorraj egy-egy villanását is megpillanthatjuk. Holnap Baranyában 18 fokra ébredünk, lehet éjszaka tehát nyugodtan szellőztetni, de hétfőn délután már újra jön a meleg idő 35-36 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk legközelebb 6-kor a Besten, ami neked köszönöm, találkozunk holnap 3 órakor. Kellemes délutánt és jó rádiózást a mikrofonnál, H. Horváth László. Jön már is több mint 20 perc zene, megállás megszakítás mentesen, többek között a Kielef slágerével. Előtte itt a páros Sarah Connor Take You-val.
2: 101 hét Best FM, a legjobb zenék.
4: Best FM. What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new diva.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhír Best FM. Érkeznek az időjárás legfrissebb híreim, holnap is nagyon meleg lesz, reggel már 23-24 fokot mérhetünk, napközben pedig a 37-38 fok a jellemző. Aztán szerdán érkezik egy gyenge hideg front, sok-sok széllel, viszont csapadékmentesen. Ott egyébként reggel 20, napközben összességében csak 30 fokra számíthatunk. Csütörtökön és pénteken reggel 17, napközben 32 fokra számíthatunk, míg a szombat és a vasárnap visszahozza a kánikulát 36-38 fokokkal. Az időjárás legfrissebb hírei után hamarosan jön a Deep Swing felvétele, In the Music az új évezredből, előtte irány a 90-es évek, ez már a Lighthouse Family és a High.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Következő vendégem Dr. Kapilla Zoltán állatorvos és kullancs szakértő. Mit érdemes tudnunk a kullancsokról?
1: Előjáróba a kedves hallgatókat megnyugtatom, hogy ne féljék a természetet, ismerjék meg a természet adta veszélyeket, és ezek közül most a kullancs veszélyt, mint fogalmat fogjuk feltárni önöknek, és akik betartják a prevenciós ajánlásainkat, azok biztonsággal tartózkodhatnak kinn a természetben, hiszen ne hagyják ki a természetet, az az egyedüli egy egészséges és ingyenes rekreációs hely.
0: Milyen betegséget terjesztenek a kullancsok?
1: Ma Magyarországon 42 plusz 2, azaz 44 kullancsfa ismert, és sajnálatos mód ezek a vérszívók több mint egy tucat fertőző betegség kórokozóit terjesztik. Ezek között a kórokozók között vírusok vannak, baktériumok vannak, és egysejtű vérérősködők. De nagyon fontos tudni ezekről a kórokozókról, hogy a többségük a társállatokat és az embert is megbetegítik. A legveszélyesebb embert érintő vírusfertőzés a kullancs terjesztette agyvelő és agyhártya gyulladás vírusa ellen van védőoltás az emberek számára. Hát akik az erdőgazdaságokban, a mezőgazdasági nagyüzemekben dolgoznak, azok az emberek ez ellen a kórokozó ellen be kell legyen oltva. De hát ezen kívül még számos betegség kórokozója veszélyeztetheti ezeket az embereket. A kutyák esetében a Lyme-kór okozó 6 féle baktérium közül 3 ellen létezik kombinált védőoltás, amit a kutyatartóknak, állatorvosuk által be kell adatni a 4 lábú kedvenceiknek.
0: Az egy városi legenda, hogy a kullancsok nem is a fűből másznak fel, hanem a fáról esnek ránk?
1: Hát Magyarországon mindig 2 tábor van. Van egy állító és egy tagadó társaság, de a kullancsok tekintetében az emberek úgy vitatkoznak, hogy nem ismerik ezt a kórokozó családot. A kullancs nem egy állat, hanem egy állatcsalád, amiben Magyarországon 42 plusz 2, azaz 44 kullancsfaj tartozik. A kullancsok családjának a egyik fele szemmel rendelkező látó kullancsok csoportjába tartozik, a másik csoportba a szemmel nem rendelkező úgynevezett vak kullancsok tartoznak. Ebből kifolyólag mind a 2 féle kullancstársaságnak más a támadás stratégiája.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést! Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. A zenei maraton már is folytatódik a Lokálpatrióta csapattal itt a Halott Pénz és a Majd. Megöleg!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 15-én Wine & Vibe Festival a Villányi Maul Borászat udvarán. Fennlép DJ Breda Bia, S. Becca, Nigel Stately, Andro, DJ App, Voksán Virág, DJ Boss és DJ Edi. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Jegyek elővételben wineandvibe.hu. A Káptalan Kertben augusztus 14-én fellép a Voicinges, vagy másnap a Belga. Bővebb információ és jegyvásárlás www.kaptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
3: Augusztus 15-én a csempehajtogatás foglalkozáson ajándéktasak készítő műhely lesz, ahol gyönyörű dísztárgyakat, ajándéktasakokat készíthetünk saját kezűleg. Augusztus 16-án a Pirogránit kertmoziban a Gran Torino című filmet vetítjük. Ez egy amerikai filmdráma, aminek a rendezője és a főszereplője is Clint Eastwood. Augusztus 18-án és 25-én a Varázsóra legkedvesebb kísérleteit láthatjuk. Ez ugye egy válogatás a látványos fizikai bemutatók legkedveltebb fizikai kísérleteiből, és minden alkalommal más-más meglepetés kísérletet is tartogatnak nekünk a fizikusok, mindez a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. A Varázsóra egy másik népszerű bemutatója az Ütköző golyóktól ütköző atomokig címet viseli. Ez augusztus 19-én és 26-án lesz majd szintén a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. Itt főleg mechanikai ütközések, lendület, energia megmaradás, rakétaelv, ilyen témákról lesz majd szó, és persze ezt is nem szárazon fizika órásan, hanem nagyon játékosan és humorosan mutatják majd be.
2: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM.
4: Törvénybe kerülhet a vízhez, energetikához és fenntartható környezethez való jog. Többlettel zárt a költségvetés júliusban, ezrek tüntettek Ceutában. Villányi Eszter vagyok. Le kell zárni a víz megtartással és az atomenergiával összefüggő tabukat, ezt a miniszterelnök mondta napi rendelőtti felszólalásában az országgyűlésben. Magyar Péter azt kérte, hogy az ősszel elinduló alkotmányozási folyamatban határozzák meg a vízhez, az energetikához és a fenntartható környezethez való jogot is. Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint 500 milliárd forinttal maradt több az államkasszában. A tárca jelentésében az áll, a hiány az áprilisi 91%-ról 67%-ra esett, nagyjából 1000 milliárd forint a csökkenés mértéke. A játszóterek harmada megbukott az ellenőrzésen. A fogyasztóvédők közterületi játszótereken, bölcsödék, óvodák, iskolák udvarain vizsgálódtak, de jártak szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban is. Az első fél évben mintegy 3000 eszközt ellenőriztek. A helyszínek 37%-ánál, illetve az eszközök 35%-ánál találtak hibát. Emiatt mostanáig mintegy 14 millió forint bírságot szabtak ki. Kábítószer birtoklás miatt nyomoz a rendőrség a hajógyári szigeti koncert alatt történt rosszulétek ügyében. Egy fiatal arról posztolt, hogy a szombati buli alatt a húgát tudtán kívül bedrogozhatták. Egy 39 éves nő később videóban számolt be arról, hogy miután megitta az italát, szinte azonnal összecsuklott. A Telex kérdésére a BRFK azt írta, már több tanút is meghallgattak az ügyben, és a cél, hogy teljes körűen tisztázzák a történteket. A Sziget azt közölte, minden lehetséges módon segíteni fogják a nyomozóhatóság munkáját. Több ezren tüntettek Ceutában, a demonstrálók a migrációs válság azonnali megszüntetését követelték a spanyol kormánytól és az európai intézményektől. Az eseményt egyébként az észak-afrikai spanyol város keresztény, muszlim, zsidó és hindu vallási közösségei közösen hirdették meg egy lakossági civil szervezettel a július 30-ai tömeges határsértés miatt. Marad a napos száraz idő, északnyugaton lehet több felhő az esti órákban, arrafelé elvétve kisebb zápor is kialakulhat. A szél néhol megélénkül, késő estére 20-29, éjszakára 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. 32-38 fok között alakulnak a keddi csúcsértékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Hétfő van, úgyhogy Classic House 120.

0: a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Aki már feliratkozott a Mixcloud profilomra, ő kapta az értesítést a múlt héten, aki pedig nem tette meg, tegye meg, hogy majd a jövőben elsőként értesülhessen arról, hogyha új mixek kerülnek fel a többi mellé, közé, alá helyett. Mert hogy ez történt a múlt héten is, 5 újabb mix elérhető, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ezt a profilomat keressétek korábbi nácsítes mixekért, természetesen az újonnan feltöltött mixek mellett is, meg a régiek mellett is, ott vannak a tracklisták.

Nagyon-nagyon szépen köszönjük az üzeneteket, amiket kapunk a 0625555155-re, illetve a saját felületünkre, a Best FM Nightshift-re, Instán és Facebookon keresztül, de néha azért őszintén megmondom, egy picit úgy érzem magam, mint az ilyen nagy hipermarketekben, hogy ott már júliusban az iskola kezdése volt a kirakva a cuccok. Tehát még van azért a nyárból egy 3 hét, de én értem az izgatottságot, meg a kíváncsiságot, hogy mi lesz majd ősztől, hogy a Nightshift bulikkal mi lesz, dolgozunk rajta, de azért most még én azt mondom, hogy élvezzük a nyarat jó, amíg még van belőle, és aztán majd, hogyha szeptembertől megint lehet majd velünk havi rendszerességgel találkozni valahol, akkor azt úgy is mondani fogjuk itt is, meg kerülnek fel majd az infók az előbb említett profiljainkra, a Best FM Nightshift Facebook, illetve Instagram profilunkra. Jó, de nagyon-nagyon szépen köszönjük az érdeklődést, dolgozunk azon, hogy megint tudjunk rendszeresen együtt bulizni a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereire, és addig is, amíg ez megvalósul, addig itt, hétfőtől vasárnapig 6 és 8 óra között mixeljük a legjobbakat az ezredfordulóból.

0: Swift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És egyetlen mondat erejéig még visszatérve arra, ugye, hogy ne siessük el, élvezzük ki a nyarat. Egyelőre még a Nightshift DJ-k egy része is nyaral. Például Lauer Christian is, aki majd most utánam érkezik, szalagról úgymond. Szóval, hogy még élvezzétek ti is a nyarat, még a Nightshift lemezlovasok is azért itt-ottam ott nyaralgatnak, de természetesen zene nélkül senki nem hagy itt minket, nem lesz csönd a következő 60 percben sem. 7 és 8 óra között Lauer Christian pakolja majd a legnagyobb klasszik house slágereket. Pár perc, és innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 15-én Wine & Vibe Festival a Villányi Mahol Barátszat udvarán. Fellép DJ Breda Bia, S. Becca, Nigel Stately, Andro, DJ App, Voksán Virág, DJ Boss és DJ Eddie. Prémium borok, street food és egy felejthetetlen open air fesztivál. Jegyek elővételben winevibe.hu. A Káptalan kertben augusztus 14-én fellép a Voice Singers, vagy másnap a Belga. Bővebb információ és jegyvásárlás www.kaptalankert.net. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Augusztus 15-én a csempehajtogatás foglalkozáson ajándéktasak készítő műhely lesz, ahol gyönyörű dísztárgyakat, ajándéktasakokat készíthetünk saját kezűleg. Augusztus 16-án a Pirogránit kertmoziban a Gran Torino című filmet vetítjük. Ez egy amerikai filmdráma, aminek a rendezője és a főszereplője is Clint Eastwood. Augusztus 18-án és 25-én a Varázsóra legkedvesebb kísérleteit láthatjuk. Ez ugye egy válogatás a látványos fizikai bemutatók legkedveltebb fizikai kísérleteiből, és minden alkalommal más-más meglepetés kísérletet is tartogatnak nekünk a fizikusok, mindez a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. A Varázsóra egy másik népszerű bemutatója az Ütköző golyóktól ütköző atomokig címet viseli. Ez augusztus 19-én és 26-án lesz majd szintén a Zsolnai negyed látogatóközpontjában. Itt főleg mechanikai ütközések, lendület, energiamegmaradás, rakétaelv, ilyen témákról lesz majd szó, és persze ezt is nem szárazon fizikaórásan, hanem nagyon játékosan és humorosan mutatják majd be.
1: Ez volt a programajánló a Best FM-en.
0: Reklámot hallottak. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Többlettel zárt a költségvetés júliusban. Program indul az ivóvízveszteség csökkentéséért. Eltűnt egy robbanó test a Dunából. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint 500 milliárd forinttal maradt több az államkasszában. A tárca jelentésében az áll, a hiány az áprilisi 91%-ról 67%-ra esett. Nagyjából 1000 milliárd forint a csökkenés mértéke. 51 milliárd forintból fejlesztik az ivóvízhálózatot. A programot az élőkörnyezetért felelős miniszter jelentette be közösségi oldalán. Gajdos László arról ír, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt. A vízveszteség csökkentése érdekében a következő években önkormányzatok, szolgáltatók és más fenntartók is pályázhatnak a hálózatfejlesztéshez és korszerű megoldások bevezetéséhez szükséges forrásra. Egyre több az egyéni vállalkozás Magyarországon. Számuk egy év alatt több mint 30 ezerrel, az idei első fél évben 21 ezerrel emelkedett. Az elmúlt 5 év növekedésének jelentős része néhány ágazatban koncentrálódott. Élen a szállítás és raktározás áll. Ezt követi az egyéb szolgáltatások, a művészet, sport és szabadidő, valamint az oktatás. Eltűnt egy robbanótest az Apadó Dunából. Egy férfi ma jelentette be a 22. kerületi kapitányságon, hogy a Nagytétényi út közelében az alacsony vízállás miatt előbukkant a mederben egy lövedéknek látszó rozsdás tárgy. A kiérkező rendőrök azonban már csak hűlt helyét találták a szerkezetnek. A fényképek alapján egy második világháborús tüzérségi gránátról lehet szó. A BRFK nyomoz az ügyben és figyelmeztet, a tárgyat nem szabad mozgatni, szétszedni, mert felrobbanhat. Aki tud a szerkezetről, értesítse a rendőrséget a központi segélyhívón. Új békafajt fedeztek fel a kutatók Kosztarikán, kávéültetvényeken él. A legfeljebb 4 centis zöld-barna pöttyös kétéltűre egy hegyi falu közelében figyeltek fel. A békák nem kávébogyókkal táplálkoznak, csak az ültetvényeken keresnek árnyékot, nedvességet és táplálékot. A cseréken lévő apró rovarokat eszik. A kávébékáknak jellegzetes hívó hangja van, ezt főképp éjjel lehet hallani. Marad a napos, száraz idő, északnyugaton lehet több felhő az esti órákban, arrafelé elvétve kisebb zápor is kialakulhat. A szél néhol megélénkül, késő estére 20-29, éjszakára 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. 32-38 fok között alakulnak a keddi csúcsértékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. Changes in

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: A tigris szúnyogok miatt kell permetezni, rekordkorán aratták le a gabonát, EB ezüstérmes a női gyorsváltó Párizsban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az inváziós fajok miatt sok a szúnyog, ez derül ki a katasztrófa védelem közleményéből. A hazai szúnyogfajok egyedszáma minimálisra csökkent a tavak és folyók alacsony vízállása miatt. Csupán néhány holtágban tenyésznek, Békés és Pest megyében biológiai gyérítéssel lépnek fel ellenük. A nappal is aktív tigris szúnyogok miatt Budapest több kerületében és a balatonparti településeken is permeteznek a héten. 51 milliárd forintból fejlesztik az ivóvízhálózatot. A programot az élő környezetért felelős miniszter jelentette be közösségi oldalán. Gajdos László arról ír, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt. A vízveszteség csökkentése érdekében a következő években önkormányzatok, szolgáltatók és más fenntartók is pályázhatnak a hálózatfejlesztéshez és korszerű megoldások bevezetéséhez szükséges forrásra. Egyre több az egyéni vállalkozás Magyarországon. Számuk egy év alatt több mint 30 ezerrel, az idei első fél évben 21 ezerrel emelkedett. Az elmúlt 5 év növekedésének jelentős része néhány ágazatban koncentrálódott. Élen a szállítás és raktározás áll. Ezt követi az egyéb szolgáltatások, a művészet, sport és szabadidő, valamint az oktatás. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. A tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett. Tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Július 7-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárasság asszály miatt hamarabb is kezdődtek a munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4.100.000 tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben. És őszi árpából is azt lehet mondani, hogy 3-400.000 tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna, vagy mint az előző években megszoktunk.
1: Magyar ezüstérem született a párizsi vízes Európa-bajnokságon. A 4x200 méteres női gyorsváltó állhatott fel a dobogó második fokára. Az ezüstérmet Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Kései Ajna és Pádár Nikolett szerezték meg. Marad a napos, száraz idő, északnyugaton lehet több felhő az esti órákban, arrafelé elvétve kisebb zápor is kialakulhat. A szél néhol megélénkül, késő estére 20-29, éjszakára 16 és 22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. 32-38 fok között alakulnak a keddi csúcsértékek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Tele leszünk szigetes fellépőkkel a következő órában. Kylie Minogue 2024-ben lépett fel a szigeten. Coolio 1998-ban adott koncertet a nagy színpadon. A Safri Duo szombaton volt látható, a Morcsiba pedig majd ma lesz. Pár órán belül. És ők mind-mind érkeznek a következő órában. 8 és 9 között itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Ez a Night Shift Fight Royal. Best FM. A legjobb zenék. Yeah, yeah. Funky. Yeah.

Best FM, a legjobb zenék. Nem csak a júliust zárta nálunk Seal, július 30-án az MVM Domban, de saját turnéját is, mert hogy a budapesti volt az európai Seal turné utolsó állomása. Természetesen hozta a kötelezőt mind dal listában, mind pedig minőségben. Egész egyszerűen zseni volt, és persze volt közönségének eltetés is erre a dalra is. Kiss from a Rose, Seal érkezik itt a Best FM.

Best of a legjobb zenék, és hogyha nem lett volna eléggé keményre felpumpálva a Pump It alatt a Black Eyed Peasnak köszönhetően, akkor fújjuk tovább, most Danzel jön valami hasonlóval. Pump It után Pump It Up, itt a Besten, a legjobb zenék között.

Jazz FM, a legjobb zenék, a történet is félbe maradt, illetve hát óriási kassza siker volt a mozikban Michael Jackson életrajzi filmje a Michael, úgyhogy mondhatni egyértelmű volt, hogy jön majd a második rész. Na de mikor, ugye ez a nagy kérdés? Hát ez most már leginkább csak a rendező Antoine Fuqua, illetve az ő beosztásán múlik, de most már lehet hallani olyan pletykákat, hogy 27 végén kezdődik a forgatás, és ha minden jó megy, 28 decemberében.

Best FM a legjobb zenék. Hollywoodban elég tágan értelmezik a filmzene kifejezést. Ez a most érkező Da Coolio-tól a Nekem 8 című akcióvígjátékban Tim Robbins és Martin Lawrence főszereplésével. Például már csak akkor csendül fel, amikor vége van a filmnek, és elindul a stáblista. De hát gondolom, kellett a jó marketing a filmnek is, meg Coolio-nak is. See you when you get there! Ez jön most itt a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Új szakokkal bővülhet a felsőoktatás, a tigris szúnyogok miatt kell permetezni, adjunk inni a madaraknak a kánikulában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jelentős többlettel zárt a költségvetés júliusban. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint 500 milliárd forinttal maradt több az államkasszában. A tárca jelentésében az áll, a hiány az áprilisi 91%-ról 67%-ra esett. Nagyjából 1000 milliárd forint a csökkenés mértéke. Három új szak jöhet létre a felsőoktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről társadalmi egyeztetés kezdődött. A tervek szerint az ökológiai gazdálkodás, a biotechnológiai felsőoktatási szakképzési szak, valamint a reedukációs szakemberképzés kerülhet a felsőoktatási szakjegyzékbe. Ezen kívül a mesterséges intelligencia, informatika mesterképzés bővíteni még a palettát. A három szakból kettőt a MATE, egyet pedig a Debreceni Egyetem kezdeményezett. Az új szakokról szóló rendelettervezetet augusztus 18-áig lehet véleményezni a kormány.hu oldalon. Az inváziós fajok miatt sok a szúnyog, ez derül ki a katasztrófa védelem közleményéből. A hazai szúnyogfajok egyetszáma minimálisra csökkent a tavak és folyók alacsony vízállása miatt. Csupán néhány holtágban tenyésznek, Békés és Pest megyében biológiai gyérítéssel lépnek fel ellenük. A nappal is aktív tigris szúnyogok miatt Budapest több kerületében és a balatonparti településeken is permeteznek a héten. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz időjárás miatt kevesebb a vízlelőhely, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Itt elsősorban a lakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is, tehát madarak szeretik így is hűteni magukat. Egy nagy virág alátét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami viszonylag sekélyebb vizet biztosít. Ha mélyebb edényt rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
1: Derült idő lesz, északnyugaton lehet több felhő, arrafelé kisebb zápor is kialakulhat, a szél néhol megélénkül. Késő estére 20-29, éjszakára 16-22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél holnap is élénk lesz, néhol meg is erősödik, 32-38 fok között alakulnak a csúcsok, egész héten napos meleg idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ahogy a mondás tartja, legyél az első, vagy legyél a legjobb. És hát vannak olyan műfajok, ahol a legjobbat meghatározni elég nehéz, viszont az elsőséget ott sem kell nagyon magyarázni. Nálunk két első is érkezik a következő órában, az első American Idol és az első magyar X-Faktor győztes. Kelly Clarkson és Vastag Csaba is jön, 9 és 10 között itt a Best FM.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Vesztepem a legjobb zenék, ha már jön a Tong Song, ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék elmondani, hogy a tangák még maradhatnak elő, meg a fürdőruhák is, meg minden ilyen strandcuc. Érdemes holnap is vízpart mellett tölteni a napot. 32 fokos nappali maximum, kánikula, semmi front, semmi csapadék, semmi szélmozgás, kevés felhő.

Best FM a legjobb zenék, megint csak egy dal, ami eredetileg Michael Jackson 2001-es Invincible című albumán szerepelt volna, de neki nem kellett, úgyhogy megkapta Justin Timberlake. Jön a Rock Your Body!

feeling me? Let's do something. Let's make a bet. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Az volt az eredeti elképzelés, hogy a két producer Mark Hill és Pete Devereaux mellett Craig David lesz a zenekar frontembere és énekese. El is kezdték a közös munkát, 4 dalig jutottak, aztán Craig David szóló előadóként egy másik kiadóhoz szerződött, úgyhogy készülő nagylemezüket kénytelenek voltak más-más énekesekkel befejezni. Így került képbe például az All Saints-ből Melanie Blatt, vagy éppen a most alható Romina Johnson. Az Artful Dodger érkezik a Moving Too Fast-tel itt a Best FM a legjobb zenék között. We'll be right back.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Fokozatosan növelik az egyik paksi blokk teljesítményét. Eltűnt egy robbanótest a Dunából. Ezüstérmes lett a magyar női gyorsváltó az úszó EB-n. Villányi Eszter vagyok. Megkezdték a paksi atomerőmű kettes blokkjának fokozatos felterhelését. Erről a létesítmény számolt be honlapján. A Duna vízszintjének lassú emelkedése és növekedése tette ezt lehetővé. A kettes blokk a négyből egyedüliként 50%-os teljesítményen üzemelt 11 napon át a folyó alacsony vízállása miatt. A felterhelés szigorú eljárásrend szerint zajlik. 51 milliárd forintból fejlesztik az ivóvízhálózatot. A programot az élőkörnyezetért felelős miniszter jelentette be közösségi oldalán. Gajdos László arról ír, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt. A vízveszteség csökkentése érdekében a következő években önkormányzatok, szolgáltatók és más fenntartók is pályázhatnak a hálózatfejlesztéshez és korszerű megoldások bevezetéséhez szükséges forrásra. Eltűnt egy robbanótest az Apadó Dunából. Egy férfi ma jelentette be a 22. kerületi kapitányságon, hogy a Nagytétényi út közelében az alacsony vízállás miatt előbukkant a mederben egy lövedéknek látszó rozsdás tárgy. A kiérkező rendőrök azonban már csak hűlt helyét találták a szerkezetnek. A fényképek alapján egy második világháborús tüzérségi gránátról lehet szó. A BRFK nyomoz az ügyben és figyelmeztet, a tárgyat nem szabad mozgatni, szétszedni, mert felrobbanhat. Aki tud a szerkezetről, értesítse a rendőrséget a központi segélyhívón. Több ezren tüntettek Ceutában. A demonstrálók a migrációs válság azonnali megszüntetését követelték a spanyol kormánytól és az európai intézményektől. Az eseményt egyébként az észak-afrikai spanyol város keresztény, muszlim, zsidó és hindu vallási közösségei közösen hirdették meg egy lakossági civil szervezettel a július 30-ai tömeges határsértés miatt. Magyar ezüstérem született a párizsi vízes Európa-bajnokságon. A 4x200 méteres női gyorsváltó állhatott fel a dobogó második fokára. Az ezüstérmet Ugrai Panna, Ábrahám Minna, Kései Ajna és Pádár Nikolett szerezték meg. Derült idő lesz, északnyugaton lehet több felhő, arrafelé kisebb zápor is kialakulhat, a szél néhol megélénkül. Késő estére 20-29, éjszakára 16-22 fok közé hűl a levegő. Holnap országszerte sokat süt majd a nap, csak kevés felhő lehet az égen. Nyugaton, délen és az északkeleti ország részben fordulhat elő zápor, zivatar. A szél holnap is élénk lesz, néhol meg is erősödik, 32-38 fok között alakulnak a csúcsok, egész héten napos meleg idő lesz.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Hivatalosan ugye 11-éről 12-ére virradó éjszaka érkeznek be a Perszeidák meteorraj a légtérbe, ugye ennek köszönhető az augusztusi csillagulás, de szerintem egyébként már ma este is, hogyha valaki felnéz az égre, akkor láthat csillagokat. Nálunk meg hallhat, jön a Stars és a Simple Red.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy.

FM a legjobb zenék. Az előadók között mostanában egyre nagyobb divat korábbi albumaikat újban megturnéztatni, hogyha az éppen 20., 25. vagy 30. évfordulóját ünnepli. Sajnos a Depeche Mode erre a vonatra nem ugrott fel, pedig akkor jöhetnének a 2001-es Exciter című albumukkal, ami ugye hát idén ünnepli a 25. évfordulóját. Jöjjön arról az egyik leges legjobb kislemez, a Free Love, itt a Besten a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, amikor George Ezra megírta ezt a dalt, akkor még soha életében nem járt, nem úgy Budapesten, Magyarországon sem. De élt a fejében egy kép arról, hogy milyen lehet ez a város, és így született meg ez a dal. Jön George Ezra, és a Budapest itt a Best FM a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék. Világ vagy virág, egy betű a különbség, de itt azért zeneileg jóval nagyobb lesz a differencia. Ace of Base, Life is a Flower, aztán Cosmix, Kisvilág.

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék. Should truly be a reason for us to change.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: És még egy óra ebből a mai napból, 11 és éjfél között is természetesen a 90-es és a 2000-es évek legjobbjai érkeznek itt a Besten. Mauro Picotto, Komodo, Eminem, Lose Yourself, Robbie Williams, Angels, Rihanna, Umbrella, a sor legelején pedig Jennifer Lopez és a Play érkezik.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best of a legjobb zenek ismert történetek, nem a megszokott környezetben, illetve korszakban, és általában korban sem passzoló zenei betétekkel. Ez jellemző általában Baz Luhrmann filmjeire, gondoljunk csak a Moulin Rouge-ra, vagy éppen a Nagy Gatsby-re, vagy éppen a Rómaios Júliára, mert hogy azt is ő rendezte, és abban pedig ez a dal csendült fel. Jön Kim Mazel és a Young Hearts Run Free.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Look. If you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

Best FM a legjobb zenék. Zárom a hétfőt, zárom a mai Night Shift-et. Holnap kedd lesz, ami azt jelenti, hogy 120 percnyi funkival fogjuk majd indítani a keddestét. DJ Hangya fog hozzám csatlakozni a lemezjátszók mögött 7 és 8 között. Jön a Limp Bizkit, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Come on. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.